0: minden, mindenből a legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free
0: up the box and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
4: Volt

0: reggelt, Nyíregyházon!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM. You regulate any stealing of his property.
2: We're damn good too. But you can't... Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyiregyháza.hu. Molnár Balázs a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészekrákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
4: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
3: Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket
0: szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világot.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 12-e kedd, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Nőtt az építési kedv Vármegyénkben, és nem fogadnak ügyfeleket. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szünettel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Az egyeztetés eredményeként közös célokat és hosszú távú irányvonalakat fogalmaztak meg a felek. Ezek hozzájárulhatnak a térség egészségügyi és szakképzési rendszerének fejlődéséhez. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészekrákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János Botanikus Kertben. A nyíregyházi erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a Botanikus Kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. A gyerekek előadásokat hallhattak a madárvédelemről és a bennük költő fajokról. Megismerhették a különböző fafajokat, megnézhették, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, hogyan készül a madárodú, írja beszámolójában a Nyíregyházi ZRT. A résztvevők elültették az évfája, a kecskefűz egy példányát is a botanikus kertben. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdú Szabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
2: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
1: Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára, ingyenesen. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben a II. Világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja nyíregyháza.hu. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a város honlapja. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Az M3-as autópálya kálmánházi pihenőhelyén ütöttek rajta két díleren. Autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A tájékoztatás szerint a futárok Baktalórendházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. Elfogásuk után a nyomozók azonosították a hálózat többi tagjait is. A rokkonokból álló társaság összehangoltan végezte tevékenységét. Elosztották a területet és a beszerzett drogot, de ha kellett, akkor ki is segítették egymást. A nyíregyházi rendőrök egyszerre több helyszínre szerveztek rajtaütést. Elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. A hálózat vezetője luxus körülmények között élt, aranyékszereket, márkás ruhákat, autókat vásárolt, ezeket a nyomozók a vagyon visszaszerzés érdekében lefoglalták. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum tör szakágát két fiatal tehetség képviselte, az U12-es korosztályban. Cseh, lengyel, osztrák és román versenyzők is megmérették magukat. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence végig magabiztosan és egyenletes vívással egészen a döntőig menetelt. Végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán, aki korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, május 12-ét mutat a naptár most már. A hét így már mozgásban, a kávé fogy, Nyíregyháza ébredezik. Mi pedig hozzuk a reggeli lendületet itt a Best reggelben, ez a Best FM. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Hát akár már az autóban ültök, akár még csak most kerestétek meg a telefon ébresztőjén a Szundi gombot, maradjatok velünk, maradjanak velünk, jönnek a friss hírek, a mai Best reggelben is Nyíregyházi információk, és a mai napon különösen fontos szerepet kap az egészségügy, és azok az emberek, akik nap mint nap másokért dolgoznak, ugyanis ma van az ápolók nemzetközi napja, tisztelet azoknak, akik nap mint nap embereken segítenek. Ha van Pongrác ismerőse, köszöntse fel, ők ünnepelnek ma névnapot, szóval kedv van, még messze a hétvége, de már túl vagyunk a hétfőn is, azért ez jó hír. Pongrác egy fagyos szent, hogy mennyire lesz fagyos a hangulat például időjárás szempontjából, mindjárt kiderül, vannak már információk a várható időjárással kapcsolatosan is, egészen csütörtökig.

Jó reggelt, időjárás jelentéssel folytatjuk a kedreggelt. Egészen csütörtökkel bezárólag vannak egészen konkrét információk. Szóval a mai napon egy markás hidegfront fog érkezni. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg felénk keleten, zivatarokra is. Az érkező hidegfront mögött pedig északnyugatira fog majd fordulni a szél, amelyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések fognak majd kísérni. Napközben 20 fok alatt maradunk, 18 fok várható. Szerdán pedig kezdetben sok napsütés lesz majd felettünk, és napközben pedig egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok alakulhatnak ki, a nyugati, délnyugati szél lesz majd domináns a holnapi naptól, és a fagyzugos helyeken, ugye itt vannak a fagyos szentek, gyenge fagy sem kizárt, és holnap is marad a 18 fok. Ennyit mutattak majd a hőmérők, csütörtökön pedig napos, gomoly felhős időre készülhetünk, gyenge, mérsékelt lesz majd a légmozgás, és napközben már azért alakulunk csütörtökön ismét 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az Észak-Alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait. Írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt Pástra, a 49. helyen zárt. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Ahogy telnek, múlnak a percek, 10 percek, negyed órák, fél órák, egyre közelebb vagyunk ma is a reggeli csúcshoz. Érdemes időben elindulni, sokat lehet vele spórolni, és érdemes figyelni a járdafelújítási munkálatokra, például a Meggyes Árok Sugár utcákon. A Sugár utcában a csapadék csatorna kiépítése is jelenleg zajlik, útszűkület, sebességkorlátozás van ezekben az utcákban. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a buszmegállókat pedig áthelyezték, illetve a Stadion utca egy részét lezárták. A Meggyes utcán ugye a járda kiépítése az most elég nagy munkákkal jár, éppen ezért munkagépekkel is találkozhatnak, figyeljenek majd rendesen. A Kilátó utcán is kell egy kis extra figyelem, javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél van több helyen is jelölve, valamint közművezetékek helyreállításán dolgoznak a város számos területén, több szolgáltató is munkában van, figyeljenek az ott dolgozókra, és jó utat, balesetmentes keddet!

0: www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden.
1: Megkapok minden infót a városról.
0: Hírek, információk, programok
2: minden nap frissen.
0: www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a
3: Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

És a végéhez közelednek az útfelújítási munkálatok is, ez csak néhány hír a helyi hírek között. Fontos nap a mai, ugyanis ma van az ápolók nemzetközi napja, ma különösen fontos szerepet kap az egészségügy, és ugye azok az emberek, akik nap mint nap másokért dolgozik, köszönjük az ő munkájukat is, felköszöntjük a pongrácokat, valamelyest pedig arra készülünk majd a következő napokban, hogy hűvösebb időjárás várható. Ma és holnap 18 fok várható Nyíregyházán, nem igazán érjük el a 20 fokot, 20 fok felett ismételten majd csütörtöktől lehetünk, úgyhogy érdemes talán ma egy kicsit több ruházatot magunkra venni, és ráadásul az sem árt, hogyha önnél van az esernyő, minden más tudnivaló pedig a reggelben már 7 órakor a hírekből fog kiderülni. Andrea már az utolsó simításokat végzi, és mindjárt jön a frissekkel.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás várható a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén. Folytatódnak a járdafelújítási munkák a Meggyes, Árok, Sugár utcákon. Utóbbi utcában a csapadékcsatorna kiépítése is zajlik, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a buszmegállókat is áthelyezték, illetve a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt, és gyereknapra készül Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szünetel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János Botanikus Kertben. A Nyíregyházi Erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a Botanikus Kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. A gyerekek előadásokat hallhattak a madárvédelemről és a bennük költő fajokról. Megismerhették a különböző fafajokat, megnézhették, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, hogyan készül a madárodú, írja beszámolójában a Nyíregyházi ZRT. A résztvevők elültették az évfája, a kecskefűzegy példányát is a botanikus kertben. Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a Város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára, ingyenesen. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Jó reggelt, itt a Best FM, és a Best reggelben pedig nem kérdés az, hogy 7 óra után mivel indul a nap. Na, hogy a horoszkóppal, én is kíváncsi vagyok, úgyhogy nem is húzom tovább a szót. Mondom, a kosok napját ma könnyebben haladsz, hogyha nem akarsz mindent azonnal lezárni. Egy kisebb kerülőút most gyorsabb lehet, mint az egyenes. Bikák, kezdesz visszatalálni a saját ritmusodhoz, hogyha nem hagyod magad sürgetni, akkor stabil lesz majd a napod. És az ikrek, több dolog között pattoghatsz egész nap, de egy váratlan ötlet kiemelkedik majd a többi közül, na majd arra érdemes rámenni. Rákok, ma jobban figyelsz arra, hogy mi esik jól neked és mi nem. Egy helyzetben most először nem alkalmazkodsz automatikusan, és ez kifejezetten jó érzés lesz. Jönnek az oroszlánok, egy kisebb siker, vagy pedig elismerés fel fogja majd dobni a kedvedet. Nem kell nagy dolognak történnie ahhoz, hogy jobb legyen majd a napod. Szűzek, a részletek ma gyorsabban összeállnak, mint ahogy te erre számítottál. Hogyha nem akarsz majd újra ellenőrizni, akkor időt fogsz vele nyerni. És a mérlegek, valaki döntést várat tőled, még hogyha nem is mondja ki egyenesen neked. Minél tovább húzod ezt, a döntést, annál fárasztóbb lesz a helyzet. Skorpiók, egy beszélgetésből többet szűrsz majd le, mint a többiek. Most tényleg érdemes figyelni a sorok közöttire. Nyilasok, kedden már kevésbé viseled a kötöttségeket. Kell valami, ami kiszökken majd a rutinból, különben lassúnak fogod érezni a mai napot. És a balkok, jól haladsz, de ma fontosabb lesz a tempó tartása, mint a gyors eredmény. A következetesség ma sokat számít. Vízöntők, egy szokatlan megoldásod úgy néz ki, hogy kezd működni, pedig mások először kételkedtek benne. Ez most ad egy kis plusz lendületet. Na meg a halak, nem a hangulatod vezet, hanem egy konkrét cél és a kíváncsiságod. Sokkal gyakorlatilasabban állsz majd valamihez, és ettől hatékonyabb leszel, mint te ezt gondolnád. Szerintem nem rossz a kedv. Jók a kilátások, szép napot!

Jó reggelt, indul a kedd, és vele együtt indulunk szépen lassan mi is, sőt, mi több, hát sokan már ugye úton vagyunk, vagy már meg is érkeztünk oda, ahová reggelbe kell érni, hiszen 7 óra 19 perc a pontos idő, szóval május 12-e van, és bizony bejött a tegnapi időjárás előrejelzés. Jégeső tarolta le a fél országot, viharos széllel érkezett a felhőszakadás. Tegnap az ország teljes területére elsőfokú riasztást adtak ki, amely még bizony ma is érvényben van, több régióban is, nálunk is többek között. Jégeső tarolta le a fél országot, viharos széllel érkezett a felhőszakadás. Debrecenben például kiadós jégeső volt, és Csongrád-Csanád megyében szintén kiadós eső hullott, olyannyira, hogy ott például még átmeneti belvíz is kialakult, és úgy néz ki, hogy késő estig fokozatosan felén keletre helyeződnek a zivatarok, amelyekhez viharos szél, jég, illetve intenzív csapadék is társulhat, tehát a tegnapi buli, ami elkezdődött, az lényegében ma még folytatódik tovább, és helyek közel 18 fok várható majd délutánra. A hőérzetettől azért szerintem egy kicsit melegebb lesz, főleg, hogyha majd lesznek olyan időszakok, hogy a nap is kisüt. Amúgy pedig a napi rekordtól hát elég rendesen elmaradunk. Képzeljék el, 1958-ban a mai napon ásott halom már 35,5 fokban olvadt, hát ettől a 18 fok azért bőségesen elmarad. Esernyő, tehát mindenképpen vigyen magával ma is. Késő estig még jöhetnek zivatarok, viharok ide Nyíregyházára. Az időjáráson túl persze bizony benne, hogy a nap az viharmentes lesz és nagyon sima. Hát ebben segítünk ma is itt a Best reggelben. Jó reggelt!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyiregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
3: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
2: Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9.
4: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Jó reggelt, itt a KEDD! Május 12-e van, és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, és hamarosan itt a 9 órai hírek ideje is. Hát így szarad az idő, és nem figyelünk egy kicsit oda, és kezdődnek rögtön a szóbeli érettségig. Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia felkészülni a szóbeli érettségire? Ezzel a témakörrel foglalkoztak most. Valóban hasznos-e, hogyha egy diák például a mesterséges intelligencia segítségével készül majd a szóbeli érettségire, vagy igazából ez túlságosan sok mindenre nem jó? És az a helyzet, hogy azt mondják itt a szakértők, hogy hát érdemes a segítségét kérni. Nyilvánvalóan ugye az írásbelihez nem használható, viszont ahhoz, hogy felkészülhessünk jól a szóbeli érettségére, sok segítséget tud adni, többek között azért, mert hogy átlátható vázlatokat készít, leegyszerűsíti a magyarázatot, létrehozhat kérdéseket, szimulálja a feleltetést, visszajelzést ad a válaszokra, kulcsszavakkal lát el kapaszkodónak, valamint időkeretet is meghatároz, hogy szokjuk, hogy ennyi időnk van minden teljesíteni, valamint még csökkenti a feszültséget is. Érdemes tehát ennek a segítségével is felkészülni, ha már van ilyen lehetőség ugye 2026-ban a szóbeli érettségikre, ami még a következő időszak teljesítendő feladatai közé tartozik. Szóval mindjárt hírek 9 órakor Andrea hozza majd a frisseket, és a következő órában pedig programtippekkel is készülök, hiszen egyre közelebb a hétvége. Szépen telik a hét, már KEDD van, és nem csak hétvégén vannak izgalmas programok Nyíregyházán, hanem hétköznap is, hogy mik ezek, mindjárt mondom.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's that supposed to be about, baby? Just free up your back and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat! I don't wanna ride!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu. Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt, és gyereknapra készül Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szünetel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A nyíregyházi erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a botanikus kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. A gyerekek előadásokat hallhattak a madárvédelemről és a bennük költő fajokról. Megismerhették a különböző fafajokat, megnézhették, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, hogyan készül a madárodú, írja beszámolójában a Nyíregyházi ZRT. A résztvevők elültették az évfája, a kecskefűz egy példányát is a botanikus kertben. Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a Város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára, ingyenesen. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy

Jó reggelt, indul a heti programszemle a Best reggelben. Várandóság hete is készül, pontosan emiatt a kórház is. Várják önöket szeretettel, ugye a kismamákat, a leendő szülőket és érdeklődőket egy különleges alkalomra, ahol a babavárás minden fontos pillanatára fel lehet készülni. Nagyon sok hasznos tippet és tanácsot adnak. Holnap után 14-én reggel 9 órakor a szülészeti, nőgyógyászati tömb földszintjén lesz majd a gyülekező, és utána persze majd meg lehet ismerkedni azzal a híres, nevezetes második emelettel is. Városnapok is itt vannak a nyakunkon, már most hétvégén, május 15-én lesz majd az ünnepi megemlékezés, és utána pedig 16-án, ugye szombaton, másnap, este például a Vétek fog majd koncertezni, és megkóstolhatjuk a város tortáját és a születésnapi tortát méghozzá 15:30-kor. És szintén hétvégi program vasárnapra, a Vétek koncert után elmehetünk egy jó bababőrzére is, hiszen itt van most már a nyár, jó kis nyári cuccokat lehet beszerezni másodkézből a buzatéri piacon reggel 6 és délután 2 óra között. A látogatók részére persze a bababőrze ingyenes.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Okozott-e plusz munkát például a tegnapi zivataros időjárás a katasztrófa védelemnek? Ez is kiderül. Jön Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Sajnos úgy kezdem, hogy de még mennyire, mert hogy volt elég sok beavatkozás, ami ezzel összefüggésbe hozható. 9 vármegyei helyszínen volt szükség viharkárok felszámolására hétfőn. A tűzoltók megdőlt fenyőfát vágtak ki Nyíregyházán a Moha utcából, úttestre dőlt fákat távolítottak el a 41-24-es számú útról Csaroda térségében, valamint a település Hetei utcájából, Balkány és Tiszalök településekről, Bashalom és Görögszállás között pedig vasúti sínek irányába megdőlt veszélyt jelentő fákat vágtak ki a tűzoltók. Nyírpazonyban egy Hunyadi utcai, valamint Nyíregyházán egy kilátó utcai ház pincéjében is nagy mennyiségben gyűlt össze a csapadékvíz. Ezeknél az ingatlanoknál a nyíregyházi hivatásos tűzoltók szivattyúval távolították el a vizet. 2 személygépkocsi ütközött össze hétfő este a Tünde utcában, Nyíregyházán a város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Kigyulladt egy airfryer, egy családi házzal egybeépített melléképület, konyhaként használt részében tegnap délután Nagyecseden, a lángok a konyhaszekrényt is károsították, a tulajdonos nagyon gyorsan és jól reagált, egy porraloltó készülékkel eloltotta a tüzet, a helyi önkéntes tűzoltók pedig átvizsgálták az épületet, valamint több bútort még kivittek az udvarra, és amíg izzó részeket egy gyorsugárral megszüntették, személyisérülés nem történt szerencsére. Szabadtéri tüzek is voltak, Tiszalökön 300, Kölcsén 200 négyzetméteren lángolt a száraz fű és aljnövényzet, szalonna füstölő és hűnyíró is égett hétfőn Pátyodon, egy melléképületben, a 4 négyzetméteres tüzet pedig a csengeri önkormányzati tűzoltók oltották el. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, hát mozgalmas volt a nap, ennél nyugodtabb napot kívánunk nektek is már, szia, köszönjük szépen.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan. Változatosan.

Jó reggelt, itt a Kedd, és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Nézegetem közben, hogy mit tartogat még nekünk a május, és hát elég sok izgalma. Többek között ugye a Bringa Piknik is egyre közelebb, május 23-a, a Start Kossuth tér 9 óra 39 perctől lesz majd, előtte már 8 órától gyülekezés, és ahogy minden évben, most is lehetőség lesz majd Bike Safe regisztrálásra, aztán pedig 9:39-kor a csapat elindul majd Tokajba a jól megszokott úton. Nyakunkon rövidesen majd egy hosszú hétvége, ugye május 25 az majd pünkös hétfő. A hosszú hétvége után pedig május 30-án érkezik Nyíregyházára a szelektív szombat, családi vetélkedő nap, ugye a környezetünk fontosságát veszi majd fókuszba, és itt pedig majd bikini koncert is lesz este 7 órától, és másnap pedig már jön a Városi Gyermeknap, május 31-e Kossuth tér, többek között a Buratino Báb Színházzal, a Vidám Manókkal, és lesz majd Vidám Park, és jönnek az óriás mesefigurák is, éppen Sonic néz itt velem szemben a plakátról. Izgalmas lesz a május második fele és második etapja. Nyugodtan mondhatom azt, hogy már élményekkel teli fogjuk elkezdeni a nyarat a júniusi hónapban.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható a nap 24 órájában. Jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utcai része Zsák utca. Munkagépek dolgoznak, ezért kérjük munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Emellett a város több pontján közművezetékek helyreállítása van folyamatban, körültekintően vezessenek. Nyíregyháza és Nagykáló között nagyszállás, Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek. Óvatosan közlekedjenek, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best

A mai napra így kedre továbbra is érvényben van Szabolcs megyére a citromsárga figyelmeztetés, zivatarok és felhőszakadás, valamint jégeső miatt. Hát jelenleg azt látom, hogy az időjósok délután 1 órától látják a legnagyobb esélyt arra, hogy leszakad felettünk az ég, de igazából bármikor kipattanhatnak megint csak zivatarcellák. Ilyen lesz ez a ked. És ilyen volt a reggel, és én köszönöm, hogy ezt a reggelt együtt kezdtük. Holnap reggel ismét erre vállalkozunk majd 6 órától. Addig is szép napot, sok sikert mindenkinek, én Simon Norbert vagyok, ez pedig a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Van telked? Építkezz jó ár. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
4: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő 2 hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészekrákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják. A betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
6: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből. Azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
5: Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. a 103.9.
8: Köszönjük szépen a híreket, egy óra múlva visszavárunk újra. Nagyon kellemes, szép kedd délelőttöt kívánok. Olyan érzésem van, mintha most kezdődött volna el a május, ugye éjjel május elsője, meg minden. Ehhez képest lassan már a közepénél tartunk. A lényeg viszont az többek között, hogy így május 12-én a pongrácokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Soha életemben nem találkoztam még pongrác nevű emberrel, tehát valóság ez eléggé ritka név, de szerintem nagyon-nagyon jól hangzik. De mit jelent? Nem sokára elmondom. Aztán Maglóczky Tibor kutyakiképzővel is folytatjuk majd a beszélgetést természetesen, és hát a következő 4 órában többek között lesz kalendárium, időjárás előrejelzés, szó lesz az inkontinenciáról, a menopauzáról, csupa kis nagyon kellemes dolog, hozok egy kis útravalót, a mai naphoz kapcsolódóan megkóstoljuk a kovászos kenyeret, Friedrich Antas séffel az eper lesz majd az alapanyagunk, bemutatom majd a napemberét, megismerkedünk Zita, aki királyné volt, a kalóriadóban a köszvény okait próbáljuk felderíteni, és még utazunk is egy jót Horvátország rejtett zöld szívébe. Szendi Hajni vagyok, rádiózunk együtt, itt a Best FM-en, a 103.9-en.

Május 12-e van, ma a pongrácok ünneplik névnapjukat, a pongrác név eredete és jelentése egészen egyértelmű, tudjuk, hogy görög-latin eredetű, és a pankratész névből jött létre, azt jelenti a pongrác név, hogy erő, hatalom. A 90-es években szorványos név volt, és hát jelenleg sincs az első 100 név között. A pongrácot becézik Ponginak, Pongikának, Pongráckának, Pongornak és Pongónak, és nagyon jó szívű és adakozó egy pongrác, akit emiatt gyakran kihasználnak. Életküldetése a másokon történő segítés, néha labilissá válik, híres pongrác, kacsó pongrác, zeneszerző és szent pongrác a vértanú. Ma ünnepelnek még az Achilleszek, aztán az Adonok, az Adoniszok, az Achillészek, a Böngérek, a Dalmák, a Domicellák, a Domitillák, a Gemmák, a Germánok, a Gyöngyök és a Gyöngyvirágok. Holnap Szervác és Imola napja lesz.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head
0: because I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják.

0: akinek a kutyája fél a vihartól, a tűzijátéktól, a éles harangoktól, akár egy lövéstől, nyilván mindent megtenne annak érdekében, hogy ez az állapot megszűnjön, mert hogy ez borzasztó, és fokozódni is képes, nem is akármennyire, sajnos ezt tapasztalatból mondom. Maglóczky Tibor kutya kiképzővel elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ez hogyan is alakult ki annak idején a kutyáknál, hogy ugye reagálnak ezekre a zajokra, illetve hogy genetikailag azért beléjük van ez a történet kódolva, de vajon mit lehet tenni? Van erre kiképzési módszer? Ma ezzel folytatjuk.
1: Ha visszakanyarodunk oda, amivel kezdtük, hogy a genetika meghatározza ezt, és hogy mennyire szoktatható a kutya ezekhez. Szoktatható is egyébként, de én azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha mi tudjuk adagolni a zajt. Tehát, hogyha mondjuk kimegyünk egy kiképző pályára, és akkor ott mi zajhoz akarjuk szoktatni a kutyát, akkor úgy érdemes kezdeni például, ugye őrzővédő vizsgák, a követelmény a kutyának a lövésállósága, ami azt jelenti, hogy miközben az engedelmességi feladatot végzi a pályán, akkor egy a bíró jelzésére egy segítő az riasztó pisztolyból lövést ad le. Egyet vagy kettőt, és a kutyának ezt el kell viselnie. A legjobb az, ha nem reagál. Ha egy kicsit reagál, azt a bíró meg fogja jegyezni, de az még jó, vagy mondjuk tenyész alkalmassági vizsgán, ugye, akkor azt mondják, hogy lövésálló, hogyha nem reagál a kutya, vagy lövésre kicsit érzékeny, de még kezelhető, kézben tartható, de amelyik pánikszerűen menekül, ugye azt mondják a tenyésztésbevételhez, ez nem jó, ezért nem tenyészthető. Mondjuk egy lövésérzékeny kutya. De erre azért lehet tréningezni, és ezt úgy érdemes kezdeni, hogy nyilván nem a kutya mellett fogjuk durogtatni a riasztó pisztolyt, hanem elengedjük a kutyákat mondjuk játszani, vagy ha egyedül van a kutya, akkor a gazdi játszik vele, lehetőleg intenzíven.
0: Aha.
1: És a segítő az pedig jó messze van, akár 20-30-40 méterre, és amikor mondjuk a kiképző vagy a gazdi, aki ért a kutyához, érzi, hogy a kutya most nagyon benne van a játékban, akkor ad egy jelet a segítőnek, aki puff, lő egyet, aha, és megnézzük, hogy hogyan reagál a kutya. Ha nem reagál, az jó, folytatjuk tovább a játékot. Ha meglepődik, akkor nekünk el kell játszani, hogy minket nem érdekel a lövés, tehát én ugyanúgy folytatom tovább a játékot.
0: Mint ha mi se történt volna. Aha.
1: Így van, mint ha én nem hallottam volna semmit, és ha a kutyát ezzel vissza tudom zökkenteni, és vevő rá, akkor folytatjuk a játékot, megfogja mondjuk a kedvenc játékát, játszunk vele egy ilyen húzakodós harci játékot, megszerzi a játékot, átadom neki, és nem fogunk lőni most bizonyos időn belül, tehát rövid időn belül nem ismételjük meg ezt. Vagy lehet az, hogyha több kutya van együtt, és ők szeretnek együtt játszani, akkor a játék hevében, amikor megy a birkózás, kergetőzés, akkor adjuk mondjuk a jelet a segítőnek, hogy puf, most lőjél egyet, és ha lő, akkor megnézzük, hogy mondjuk az öt kutyából, aki játszik, melyik reagál, vagy melyik reagál intenzíven, melyik reagál kevésbé, melyik az, amelyik egyáltalán nem reagál, és nyilván mindig a leggyengébb láncszemhez kell alkalmazkodni. Tehát, hogyha van olyan kutya, még érzékeny és reagált, akkor megállunk. De hogyha jó a reakció, akkor folytathatjuk ezt, de nem szabad túl sűrűn ismételni.
0: Aha.
1: Tehát volt olyan kutya, ami sajnálatos módon mondjuk egy kiállításon a díszkör mellett volt, mondjuk ebédszünetben tartottak egy rendőrkutya bemutatót. Na hát ott azért voltak lövöldözések, és
0: igen,
1: mondjuk egy szervezési probléma, mert ott azért egy ilyen bemutatót megszervezni, tekintettel kellene lenni arra, hogy oda milyen kutyákat visznek be, mert mondjuk a társasági kutyáknak nem követelmény, hogy lövésállóak legyenek, és az őrzővédőfajtáknál igen, de még ott is előfordul, hogy akármennyire felkészített egy kutya, előfordulhat, hogy abban a környezetben azért másképp reagál, mint a saját környezetében, ahol magabiztosabban viselkedik. Na a lényeg az, hogy volt olyan kutya, ami a rendőrségi bemutató hatására az menekült volna, viszont utána hozzá tudtuk szoktatni a lövésekhez, pont így, hogy, és érdekes volt, ez is nagyon fontos, hogy például nem pórázon kezdtük a zajhoz szoktatást, hanem szabadon, azért, hogy a kutyának legyen tere, mert most jön egy lövés, lehet, hogy megijed a kutya, és elszalad 10 métert, de ezt szabadon megteheti. Ha pórázon van, és ő el akar szaradni a lövés miatt 10 méter, de nem tud, csak másfél méterre, akkor fel fogja akasztani magát, mert beleugrik a pórázba, kap egy erőteljes intenzív rántást,
0: még az is,
1: fegyelmezésnek veszi, az egy plusz terhelés. Igen, amit mondtál, hogy akkor még az is, hogy jött a lövés, plusz utána még egy kellemetlen beavatkozást okozott saját magának, igen, szegény, mert kiugrott. De ha ezt pórázni nélkül gyakoroljuk, akkor el tud szaladni olyan messze, amennyire akar, de egy idő után visszajött a gazdihoz, és ott meg volt jutalmazva. És néha hányszor ezt megismételve, a kutya rájött, hogyha a gazdi mellett marad, akkor ő jutalmat kap, és nem fog megismétlődni ez a lövés.

Május 12-e van, a pongrácokat Isten éltesse, ez az év 132. napja, Gergely naptár szerint az évből még 233 nap van hátra, ma van az ápolónők nemzetközi napja. 1820-ban ugyanis ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki az 1853-56-os krími háborúban végzett munkájával szerzett magának hírnevet. Nézzük, milyen események történtek május 12-én a nagyvilágban. 919-ben első madarász Henriket német királlyá választották. Bemutatták Molière Tártüff című öt felvonásos vígjátékát 1664-ben. Zászlót bontott a kuruc felkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadta breznai kiáltványát, és elkezdődött ezzel tehát a Rákóczi szabadságharc 1703-ban. Prágában cseh királlyá koronázták Mária Teréziát 1743-ban. Milánóban bemutatták Donizetti Szerelmi Bájital című két felvonásos vígóperáját 1832-ben. Budapesten felavatták a Zeneakadémia új épületét 1907-ben. 26-ban Roald Amundsen norvég sarkutató Norg nevű merevvázas légihajóján átrepült az északi sark fölött Umberto Nobel olasz hadmérnök kíséretében. 1944-ben Adolf Hitler az ausztriai Klessáimban erőfeszítéseinek fokozását, ütőképes véderő bevetését követelte. Véget ért Berlin blokkádja 49-ben. 64-ben a minisztertanács határozatot hozott az MRTV szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és a Magyar Televízió létrehozásáról. 65-ben az NSZK diplomáciai kapcsolatot létesített Izraellel, 2004-ben az angol Wikipédia nyerte el a VB Awards legjobb internetes közösség díját. 2007-ben pedig Afganisztánban elesett Mullah Dadullah Talib parancsnok a kormánycsapatokkal és a nyugati szövetségesek erőivel vívott összecsapásban. Több Forma 1 is volt ezen a napon, a spanyol nagydíj 68-ban, 2013-ban esett május 12-ére, a belga 74-ben, a monakói 91-ben, az osztrák pedig 2002-ben. És akkor zárjuk a kalendáriumot olyan hírességekkel, akik május 12-én születtek. Első Vilmos bajor herceg 1330-ban, második Cosimo de Medici toszkánai nagyherceg 1590-ben, Schulz a német polihisztor 1687-ben, Sajnovics János a finnugor nyelvrokonság korai kutatója 1733-ban, Justus von Liebig, német kémikus 1803-ban, Florence Nightingale, ahogy mondtam, a betegápoló képzés kiemelkedő alakja 1820-ban, Telcsede magyar szobrászművész 1872-ben, Jules Miklós orvos-belgyógyász 1904-ben, rá két évre Milos Aurél magyar táncművész, koreográfus, Catherine Hepburn az Oscar-díjas amerikai filmszínésznő 1907-es, Leslie Charteris, születési nevén Leslie Shaboyin, kínai-angol író, forgatókönyvíró, a Simon Templar történetek szerzője 1907-ben született, Kádor Miklós Angliában dolgozó magyar közgazdász 1908-as, a Cambridge iskola egyik legkiválóbb képviselője. 1910-ben megszületett Dorothy Hodkin, Nobel-díjas kémikus, Littmoriczky Mária olimpiai bajnok magyar úszó 1927-ben, Heller Ágnes Széchenyi díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1929-ben született, Gabriel Byrne, ír színész 50-es, Soltinsky Tibor, dramaturg, rendező, színpadi szerző, színészpedagógus, rádióbemondó 53-ban született, de 2016-ban elhunyt, Kassai Károly magyar színész 57-es, Stephen Baldwin amerikai színész, rendező, producer 66-os, Rémi Malek az amerikai színész, aki Oscart kapott Freddie Mercury megformálásáért 81-ben született, Gulyás Attila magyar színész 83-as, és 85-ben, május 12-én született Tőzsér Dániel, a magyar válogatott labdarúgó.

Szendi Hajni vagyok, mondom, mi a helyzet az időjárással. Holnap napközben nagyrészt gomoly felhős, de napos idő várható, majd nyugat felől vastagodó fátyol felhőzet érkezik. Zápor legfeljebb néhány helyen alakulhat ki idehaza. Szerdán általában az északnyugati, a Nyugat-Dunántúlon a délies szelet kísérhetik élénk lökések, de csak időnként. Ma éjszaka 0+7 fok lesz, holnap pedig délután 14-19 fok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az Észak-Alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió 2 vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések során délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait. Írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát 2 fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tislér Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt Pástra, a 49. helyen zárt. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra mostani frisseket is köszönjük szépen. Ez a Best FM, lassan már a hónap közepén járunk, május 12-e van, Pongrácz napja. Hamarosan hozok egy kis szellemi útravalót is, de beszélek a menopauzáról és az inkontinenciáról is.

Sok nő azt gondolja, hogy a szívinfarktus, a stroke elsősorban a férfiak betegsége. A statisztikai adatok szerint 50 éves korig ezek a betegségek gyakrabban fordulnak elő férfiaknál, viszont a menopauza idején a szervezetben bekövetkező hormonváltozások miatt a nők veszélyeztettettsége utoléri a férfiakét. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatát elsősorban helyes életmóddal, egészséges táplálkozással lehet csökkenteni. A menopauza, vagy hétköznapi nevén klimax hatása a női szervezetre igen változatos. A hormonháztartás változása következtében a menstruációs ciklus felborul, jönnek a hőhullámok, az éjszakai verejtékezés, a szapora szívdobogás érzés. A hosszabb ideje fennálló hormonhiány következtében a menszesz megszűnik, kialakul a hüvelyszárasság, melyet gyakoribb hüvely és húgyúti fertőzések is követhetnek. Csökkenhet a libidó, hangulatváltozások léphetnek fel. Gyakoribbá válik a szorongás, a feszültség a mindennapi életben, alvászavarok alakulnak ki. Változik a kötőszövet minősége, így a bőr és izületek rugalmassága csökken. A fokozott csontritkulás miatt gyakoribbak a törések. Állatkísérletek alapján a kutatók azt találták, hogy fiziológiás ösztrogén dózis hatására a HDL koleszterin és az apoliprotein A, amely egy olyan vegyület, ami a zsíranyag cserében játszik szerepet, szintje megnövekszik. Emellett a májban is változik a zsíranyag cserében résztvevő enzimek aktivitása és az LDL koleszterin felvevő molekulák száma nő. Mindezen változások azt eredményezik, hogy az LDL koleszterin szintje a vérben csökkenni fog. A nőknél is emelkedik a szívbetegség kockázata. Minden változás mellett a változókor gyakran kíséri testsúlynövekedés, továbbá a koleszterin szint változása is. A vérben a HDL, vagyis a jó koleszterin szintje lecsökken, az LDL a rossz megnő, emelkedik a vérnyomás, a vércukor, a vérzsír értékek is mindenféleképpen emelkednek, és az erek állapotának romlása érelmeszesedéshez vezethet, ami pedig a szívinfarktus és a stroke egyik fő rizikó tényezője. A fiatalabb nők szervezetében az ösztrogén az, ami segíti az LDL és a HDL koleszterin közötti egészséges egyensúlyt megtartani. 50 éves kor után viszont a menopauzán átesett nők elveszítik ezt az előnyt, és a szív- és érrendszeri betegségek kockázata eléri a férfiak kockázati szintjét.

0: Az inkontinencia a témánk, és ma is Kertner Csaba, urológus nőgyógyász szakorvossal beszélgetek. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Az előző adásokban már tisztáztuk, hogy mi is az az inkontinencia. Férfiaknál, nőknél egyaránt előfordul, ugye, amikor vizelet, csepegés van, úgyhogy azt nem vártuk, tehát a szervezetünk úgy dönt, hogy akkor ő bizonyos időközönként valamilyen módon egy-két cseppet úgy vagy többet elereszt. Ugye, hogyha valakinek ez a problémája van, akkor a legelső feladat, hogy ki kell deríteni, hogy mi okozza. Milyen vizsgálatok vannak, és akkor kezdjünk most a nőkkel.
1: A hölgyeknél alapvető nőgyógyászati vizsgálat. Nagyon sokszor urológushoz szokták küldeni a hölgyeket. Szerintem jobb, hogyha nőgyógyász, ebben a területen szakképzett nőgyógyász vizsgálja meg a betegeket. Maga a vizsgáló asztal, a vizsgálati körülmények nagyon fontosak a pontos diagnózishoz. Uh-huh. Tehát nőgyógyászt kell felkeresni, alapvető nőgyógyászati vizsgálat, ezt kiszoktuk egészíteni laborvizsgálattal, egy vizelet laborvizsgálat mindenképpen szükséges, illetve vagy a nőgyógyász saját maga megcsinálja az ultrahangvizsgálatot, vagy pedig a hasi ultrahang az, ami még ilyenkor fontos. Ami, hogyha hasi ultrahangvizsgálatot végez radiológus szakorvos, akkor ott a telt hólyagos hasi ultrahang az nagyon fontos.
0: Ja, mert hogy abból látják, hogy a húgyhólyagnak milyen például a felülete, vagy hogy mennyire zár, hogyha tele van a
1: húgy. A belső felszínnek a megítélése az nagyon fontos. Keresnünk kell olyan dolgokat, amik nem odavalók.
0: Na.
1: Bármilyen idegen test, kő, daganat, gyulladásos maradvány szövetbent, az mind-mind inkontinens panaszokat okozhat.
0: Te még a labort, hogy az miért fontos egyébként? Tehát, hogy megnézik például a vizelet pH-ját, vagy mit néznek ilyenkor?
1: A vizelet összetételét, igen, a pH-já is beletartozik, illetve, hogy van-e fertőzésre utaló jel.
0: Uh-huh.
1: Van-e benne kimutatható vér, nagyon fontos információ, és itt szeretném hozzátenni, hogy régebben mindig első reggeli vizeletet kértünk.
0: Igen.
1: Nem fontos első reggeli vizeletet adni, de középsugár vizeletnek kell lennie, tehát a vizeléskor a vizelés elejét el kell engedni, és a vizelés közepéből származó vizeletnek kell a pohárba kerülnie.
0: Uh-huh.
1: Hölgyeknél kiemelten fontos, ezt mindig el szoktam mondani, a különlegesen alapos tisztálkodás. Ha otthon adja le a vizeletet, akkor fürdőszobában ezt könnyen meg tudja csinálni. Hogyha laborba megy, akkor pedig tisztítókendő, tisztálkodó kendőt mindig vigyen magával, és a vizelet leadása előtt a szemérentájékot sokkal-sokkal alaposabban meg kell tisztítani, mint hogyha egy hétköznapi nap lenne.
0: Igen, de ennek az az oka, hogy esetleg ne olyan dolgok is belekerüljenek a vizeletbe, amelyek félrevezetik a szakorvost?
1: Pontosan így van, nagyon-nagyon sok minden belekerülhet, az egy nagyon frekventált előtt ilyen szempontból, húcső, üvegybe menet, illetve a végbe közelsége az szinte kódolja azt, hogy ott egy csomó olyan dolog kerül bele a normál vizeletadásból, aminek nem oda kellene kerülnie, és ez valóban megtévesztheti a őt vizsgáló orvost.
0: Neked gondolom, hogy az jó, hogyha mondjuk nem menstruál valaki éppen, amikor vizeletet ad, nem? Tehát, hogy az is...
1: Igen, egyértelmű, igen.
0: Volt még egy dolog, amit ki akart emelni, csak önbefolytottam a szót.
1: Szerintem ez volt az a vizeletadásnak a körülményei. Én úgy látom az én gyakorlatomban, hogy nagyon-nagyon sok olyan szakembert visz félre a hamis vizeletlelet, a beszennyeződött vizeletlelet, aki nem foglalkozik naponta ilyen problémákkal, és rengeteg gyógyszerfelírás fölösleges. Konkrétan antibiotikumokra gondolok, és olyan antibiotikumokra, amit elvileg nem is nagyon szoktunk fölírni alsógyúti fertőzésben. Ez nagyon-nagyon jó lenne, ha el tudnánk kerülni.
0: Nagyon sok fontos tanácsot adott, szerintem ezt meg is jegyeztük. Köszönöm szépen, legközelebb a férfiak vizsgálatával folytatjuk. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: kossuthfmnyíregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyíregyháza.hu.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt,

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: 1907-ben ezen a napon született Catherine Hepburn Hartfordban, és egyébként Connecticutban hunyt el 2003 nyarán. Az amerikai színésznő, akit hát a legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett színészként emlegetünk, 12-szer jelölték, és ebből 4 alkalommal meg is kapta a díjat. A diploma megszerzése után a Broadway-n és más színházakban kapott kisebb szerepeket. A közönség hamar felfigyelt rá, különösen az 1931-es Art and Mrs. Bagley című darabban. A következő évben a Warrior's Husband című kalandfilm hercegnő karaktere hozta számára meg a hírnevet. Filmes szerepajánlatok egész sora következett, és néhány próbafelvétel után kiválasztották a Búcsú a szerelemtől főszerepére. A film óriási kasszasiker volt, a negyedik film a 33-as Fiatalasszonyok az évtized egyik legsikeresebb filmjévé vált. A sikeres sorozat egy időre kihunyni látszott, ugyanis a színésznő nem volt hajlandó alkalmazkodni Hollywood formanyelvéhez, csillogó világához. Nem viselt sminket, nem adott interjúkat és gyűlölte, ha fényképezik. Általában overallt és cseniszcipőt viselt. Ha mégis adott interjút valamelyik újságírónak, akkor alkalmanként élvezettel hazudott önmagáról. Egyszer egy riporter megkérdezte tőle, hogy hol volt az esküvője, amire így válaszolt, nem emlékszem. Máskor egy másik riporter megkérdezte, hogy ha lesz gyermeke, akkor mennyit szeretne, akkor ez volt Hepburn válasza, 2 fehér és 3 színes bőrűt. Az éveken át tartó hullámvölgy miatt a közönség beskatujázta, a kritikusok kasszagyilkosnak bélyegezték. Elhatározta, hogy ismét visszatér a Broadway-ra. 38-ban óriási sikert aratott a Philadelphiai történet című darabbal. Rögtön megvásárolta a filmkészítés jogait, így saját maga tárgyalhatott Hollywooddal a megfilmesítésről. Ő választotta ki a színészeket és a rendezőt, George Cukort is. A film 40-ben a színpadi verziónál is nagyobb sikert hozott, és a színésznő megkapta a 3. Oscar jelölését. Következő filmje 42-ben az Évasszonya volt, és hát itt vezette be Spencer Tracy Catherine életébe, amely kapcsolat 25 éven át, 8 további filmen át tartott. 4. Oscar jelölését is ennek a filmnek köszönhette. Közös filmjeik legsikeresebb darabjai az Ádám bordája, Petés Mike és a Desk Set. Hollywood a leghíresebb románcként tartotta őket nyilván. Kétségtelenül egy párt alkottak, de nem éltek együtt folyamatosan egészen Tracy utolsó pár évig. Teljesen összetört a szíve, amikor Tracy meghalt és sohasem nézte meg utolsó filmjüket. Catherine Hepburn figuráját Martin Scorsese is megmintázta az Aviator című 2004-ben Howard Hodges életéről készült filmben. Cate Blanchett játszotta a szerepét rendkívül hitelesen, amiért elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját az Oscaron. A 80-as években további tévéfilmet forgatott, 91-ben megírta önéletrajzi könyvét Én címmel. Utolsó mozifilmje a Sors útjai volt 94-ben, amiben Warren Beattyvel és Annette Bening-el szerepelt a vásznon. Ugyanebben az évben készült el utolsó tévéfilmje is a One Christmas címmel. A 90-es évek közepe felé emlékezett kihagyásai miatt végleg visszavonult a színművészettől, és teljes magányában töltötte napjait. 96 éves korában otthonában halt meg. Catherine Hepburn ezen a napon született, tőle származik a napgondolata, amely így szól: az emberek szörnyen félnek a haláltól. Milyen esztelenség? Miért félnek valamitől, ami abszolút elkerülhetetlen?
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Mindjárt dél és jönnek a hírek, de előtte még közlekedünk. Jó ütemben halad a körforgalom képítése Nagyszállás térségében. Nagykálé felé vezető, Nagykálé, nincs is ilyen szó, Nagykálló felé vezető út mentén találkozhatunk a szakemberek.

emberekkel, akik dolgoznak. A Megyes utcán elkezdődött a járda képítése, nagy munkagépek vannak a helyszínen. A kilátó utcán legyünk figyelmesek, javítják az útburkolatot, és megsüllyedt közműfedél is van, de ezt több helyen bójával jelölték. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos területén több szolgáltató szakembereivel. A Móricz Zsigmond utca és munkaterület egészen a Szarvas utca csomópontjáig nagy felületű útfelújítást végeznek. További közlekedési infók a www.bestefemnyiregyháza.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
5: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF2.1.2/21/20/22/0000004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
6: A MAN Klíma a klíma specialista.
7: A klíma specialista.
6: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
7: A MAN Klíma.
6: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
7: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt, és gyereknapra készül Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szünetel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A nyíregyházi erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a botanikus kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. A gyerekek előadásokat hallhattak a madárvédelemről és a bennük költő fajokról. Megismerhették a különböző fafajokat, megnézhették, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, hogyan készül a madárodú, írja beszámolójában a Nyíregyházi ZRT. A résztvevők elültették az évfája, a kecskefűz egy példányát is a botanikus kertben. Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára ingyenesen. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Legközelebb egy órakor jönnek majd friss hírek, aki már túl van az ebéden, vagy most készül, lehetséges, hogy az ebéd részét képezi egy szelet kenyér is, de vajon milyen? Mostanában egyre többen a kovászos kenyérre esküsznek, hamarosan ez lesz a témánk.

Ha kenyeret vásárolok, én abszolút nem veszem azt, ami fehér lisztből van, már több mint szerintem 10 éve. Mindig teljes kiörlésű kenyeret szoktam vásárolni, abból is szerencsére ma már többféle van, tehát nem lehet ráunni. Ráadásul anyukám is nagyszerű teljes kiörlésű kenyeret tud készíteni, imádom, amikor kisül és még meleg. Nyelnem is kellett egyet, szólok is anyunak, hogy régen sütött már kenyeret, szóval hajrá. Na minden esetre egyre többet hallunk manapság a kovászos kenyérről, amely tele van tápanyagokkal, és állítólag tovább tart a hatása is, tehát tovább laktat. A kovászos kenyér tele van értékes tápanyagokkal, amik még a teljes kiörlésű búzakenyérnél is egészségesebbé teszik. A ropogós, híjú, lyukacsos és puha belsejű kovászos kenyér sokak nagy kedvence, ám mégis a legtöbben helyette a teljes kiörlésű búzakenyeret választják. A kenyérnek ezen fajtája régmúlt időkben nyúlik vissza. Már időszámításunk előtt 3000 évvel az ősi Egyiptomban is így készítették. Az élelmiszer mindössze 4 összetevőből, sóból, lisztből, vízből és a kovászból épül fel. Gyakorlatilag bárki el tudja otthon is készíteni, kikísérletezni azt, ami neki a tökéletes. Az élesztő a lisztből származó szénhidrátokat etanol és széndioxid előállítására használja fel. A széndioxid megreked a kenyértésztában, ami ettől megemelkedik, így repedezik meg a ropogós külseje és válik lyukacsossá belseje. Abban különbözik a kereskedelmi élesztővel készült kenyértől a kovászos, hogy sokkal tovább tart a teljes erjesztés. Emellett a tészta karakteresebb ízű lesz a természetes erjedés melléktermékeként létrejövő szerves savaknak köszönhetően. Ez az eljárás adja azt a jellegzetes savanykás ízt, amit a kovászt jelenti, és hát a kovász is innen kapta a nevét. A kovászos kenyér egészségesebb a hagyományosnál, épp az erjedési folyamatok miatt, ami felruházza értékes tápanyagokkal, jelentősen megnő az anyagcsere folyamathoz nélkülözhetetlen B-vitamin szintje benne. Bármilyen kenyérről is legyen szó, kalciumot, magnéziumot, vasat tartalmaznak. A kovászos fajtából ezek sokkal jobban hasznosulnak a tejsav tartalom miatt. Emellett akár 62%-kal kevesebb fitinsavat tartalmaz, mint a hagyományos kenyerek, amik csak gátolnák az ásványi anyagok felszívódását. Mindezek mellett könnyen emészthető, nem okoz puffadást, prebiotikus hatásának köszönhetően megőrzi a gyomor egészségét, támogatja a jótékony bélbaktériumokat és jól lakottságérzetet okoz. Egyetlen szeletben 84 kalória van, így könnyen beilleszthető az étrendbe. Ideális esetben érdemes a teljes kiörlésű lisztből készült verzióját választani, mert az még egészségesebb és nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet sem. Lehet kenyeret enni a diéta alatt is, viszont nem mindegy, hogy milyen. Ma már 1000 féle változatból lehet válogatni, amiknek eltérő pozitív tulajdonságaik vannak, figyeljünk ezekre oda.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby?
0: Get free of the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.

0: Eper 3, Csapó 3, a vonal túlvégén Friedrich Antal, séf, Szianti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na hát az Eper lesz az alapanyagunk ma is. Az elmúlt két adásban ugye az Eper kapcsán elmondtad, hogy az, ahogy ez a gyümölcs fejlődött és elterjedt Európában, elsősorban még húsok mellé pakolták, és hát egyáltalán eszükbe se jutott, hogy ez mondjuk édességbe kerüljön bele. Hogyan változott ez az egész?
1: Hát először is egy kicsit nagyobbat vált az itt, hogy fogalmazom. Az Eper meg fog nőni, az Eper még nagyobb szemű lesz, és édes lesz. És ennek pedig az lett a trükkje, hogy Chilébe és a Dél-Amerikában is volt egy Eper fajta, aminek Fragaria chilonesis volt a neve, vagy még mindig az. Ezt már az ős lakosok is termesztették, és ez egy nagyobb méretű gyümölcsöt hozott, de nem volt annyira erőteljesen íze. Ellentétben a kis apró valami a savanykásabb volt, de erőteljes íze volt az európai Epernek, úgyhogy ez így még két külön kontinensen senki nem törődik ezzel. De hát 18. században a különböző botanikusok Franciaországban csináltak ilyen kis kerteket, és akarva akaratlanul is, hát ők Dél-Amerikából kaptak ilyen epertöveket, elültették. Volt nekik a saját epertöve, azt is elültették. És a poén az volt, hogy egymás közelébe ültették, és saját magától kezdett el
0: nem esedni.
1: És a kettő együtt, így jött része egy hibrid, ez a Fragaria és az Ananassa két faj nem esedett, és ezáltal sokkal nagyobb lett a gyümölcs, intenzívebb lett az íze, és még édesedett is.
0: De tehát
1: amikor már olyan érett volt, hát tökéletesen a mai gyönyörű, szép nagy eprek a finom édes ízzel együtt párosult, és tökéletesen összeállt a dolog, akkor jöttek rá, hogy ez a nemesítés azért a véletlen szülte is, de tökéletesen sikerült, hogy a két különböző eperfajta tökéletesen kiegészítette egymást, és a 18-19. Század során jött ez létre, és azóta töretlenül sláger az eper. Tehát effektív, én hallottam egy-két olyan embertől, hogy ő nem szereti az epert, mert hogy olyan a magja beleragad a fogába. Én nem értem ezeket az embereket, tehát effektív normális.
0: Ja, valakinek
1: vagy
0: a hús is beleragad a fogába, mégis megeszi a cubánkot, nem?
1: Hát akkor két dolog van, vagy a fogadat kell kihúzatni, vagy az epert kell rágni. Tehát ez vagy a két megoldás, és akkor ez teljesen működik. Hát ez ne vicceljünk már teljesen. Én nagyon szeretem az epert, bár én volt is olyan érdekes, pozitív élményem, hogy valami síelés alkalmával Ausztriából, de megyünk is, ki volt írva, hogy egy doboz eper 1 euró. Ám mondom, itt valami moslékot akarnak árusítani,
0: egy
1: és
0: euró.
1: Még nem is raktam. 1 euró volt, de jó, 5-6 éve, döbbenet.
0: És de télen.
1: Olyan illata volt az epernek, mint az álom. Tehát ez az eper illat egy döbbenetesen finom eper illat volt. Úgyhogy nagyon érdekes. Viszont ha már itt vagyunk az epreknél, az 1 eurós epertől elrugaszkodva, természetesen tudod, hogy hol lehet kapni a világ legdrágább eprét.
0: Japánba.
1: Szerintem pontosan. Ez a Shiroi Huseki. Ez az eper neve, ez egy white jewel, vagy mit tudom, valahogy így írták. A lényeg az, hogy igen, ezt egyetlen egy nemesítő gazdaság, a Yasuhito Teshima készíti, gyártja, vagy termeli, hülyeséget beszélek, termeli.
0: Lehet, hogy gyártja.
1: És azért érdekes, tehát effektív itt egy darab eper ilyen $10-tól kezd beszélgetni. Tehát effektív ez.
0: Jó, de mondtad, hogy ott ilyen gyümölcs művészet van Japánban.
1: Igen, mert ott nem gyümölcs, ott nem esznek gyümölcsöt úgy, hogy mi gyümölcsöt eszünk, hanem ott luxus ajándék, és kimondottan, tehát mi drága virágot, meg ajándékot, meg egyebeket adunk a betegeknek, a hozzátartozóknak, az ünnepekre, a szeretteinknek, bármi, hogy gyümölcsöt adnak ajándékba. És az az érdekes, hogy itt például Japánban ez teljesen elfogadott, hogy ilyen szupertermelők vannak, és ilyen horroráron vannak, és működik. Tehát van olyan, termelő, akinek az üzlete már több mint 100 éve működik, és csak ilyen extra dolgokat árusít. Én láttam, tehát effektív átlag nagyáruházban is vannak ezek az extra termelt baromi drága gyümölcsök, mindenféle, többek között eper is. És ezek között van például olyan eper is, ami a hófehér, tehát ilyen speciális hófehér, és a magoknál apró kis rózsaszín tőtjök van.
0: Ilyet láttam már, de azt hittem kamu. Na tessék.
1: Igen, és akkor ez pedig a Bien Hime, például ez egy nagyon drága, ez is egy világ egyik legdrágább eprének számít. Epernek számít, igen, nem minden szót tudok kimondani. Horrorisztikus árakat tudnak elkérni érte, és meg is fizetik. De hát például úgy van, hogy termel az ember ember 100 kg epret, és a 100 kg eperből 1 kg eper alkalmas arra, hogy ebbe az extrába beleessen. Ja. Holott ő az összes százat próbálta úgy termelni. Hm. Úgyhogy ez egy ilyen apróság. Itt most egy tök egyszerű kis salátát akarnék megosztani. Egy kis,
0: de nem a white pepperrel.
1: Lehet azzal is, hogyha valaki úgy gondolta, hogy ez belefér a büdzsébe. De pontosabban egy kis grillezett camembert-tel meg sonkával is eperrel variálnék ezt. Ez egy tökéletes kis összeállítás. Én azt mondom, hogy itt az eper szezon, camembert-et lehet kapni, finom fish, akár szeránói, akár valami házi füstölt, szárított sonkával meg vadítva, persze egy kis méz, egy kis balzsamecet, egy kis olívóval.
0: Másodszor jön elő a balzsamecet az eperhez, tehát ez akkor jól áll neki.
1: Jót tesz neki, és nem a híg balzsamecet, hanem a krém balzsamecet.
0: Aha, mi jó sűrű.
1: A krém balzsamecet, igen, és annak van egy csöpp édeskés íze is, tehát nem viszi el túl savanyú ízbe, na, irányba.
0: Hívtam. Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalán ott lesz. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

A fülemüle lesz a mai nap embere, Florence Nightingale, aki Firenzében ezen a napon született 1820-ban, és Londonban hunyt el 1910 nyarán, az angol ápolónő statisztikus. A modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek alapvető joga van. Nemtől, nemzetiségtől, vallási felekezettől függetlenül. Florence neveltetése során szerteágazó műveltségre tett szert, beszélt görögül, latinul, olaszul, franciául, németül, és a korban rendhagyó módon nőként betekintést nyerhetett a filozófia, matematika, történet tudomány rejtelmeibe. Utóbbi kettő különösen nagy hatással volt szemléletére. Szülei kiváló partit szántak leányoknak, de miután Florence 17 éves korában Isten hangját vélte hallani, megszállottan keresni kezdte isteni küldetését, és azon fáradozott, hogy életének értelmét adó hivatását meglelje. Így miután úgy érezte, a betegek és a sérültek ápolásában megtalálta azt, ami neki való, ez a hitvallása, úgy döntött, nem vállalja házasság rabságát, és 1849-ben felbontotta 7 éves jegyességét Richard Monton Miles báróval. Már korábban, az 1844-es évben titokban részt vett egy 3 hónapos nővérképző tanfolyamon a Salisbury gondozóházban, bár felháborodott szülei megtiltották, Florence gyakran segédkezett betegek gondozásában, és idejének jelentős részét kórházak látogatásával töltötte. A család nagyon rosszallóan nézett ápolói ambícióira, mivel az akkori korban ez a foglalkozás alantas, megvetett tevékenységnek számított, ami a körülményeket figyelembe véve nem is volt teljesen alaptalan. Az 1840-es évek második felében titokban közegészségügyi tanulmányokat olvasott. 1850 nyarán a szülei megpróbálták elterelni a figyelmét az elesettekről, és európai körutazásra küldték. Görögországból hazatértve megtartotta a szakítást a németországi Düsseldorf melletti kis protestáns diakonissza nővéreinek ápolási tevékenységét tanulmányozta. 1851-ben immár szülei beleegyezésével aztán visszatért szülővárosába, és 3 hónapon keresztül a diákonisszák mellett dolgozva kitanulta az ápolónői mesterséget. Már ekkor elkezdte kidolgozni terveit egy hatékonyabban működő, humánusabb kórházi ellátásra. 1853. augusztus 22-én Londonban kapott állást, mint beteg úrhölgyek kórházának fizetés nélküli főfelügyelő nővére. Miközben megélhetését a szülei 500 fontos havi apanázsa biztosította, ő elkezdte megvalósítani a reform elképzeléseit, melyek közül az egyik legfontosabb az lett, hogy megreformálta tulajdonképpen az ápolási, betegellátási folyamatokat. Florence Nightingale, a fülemüle, a mai napembere.

Hamarosan jönnek majd a friss hírek itt a Best FM-en, amik el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu, de előtte még egy kis városnapi program. Hát nem is kicsi, mert hogy egymást érik majd az események május 15-én és 16-án. 15-én a városnap alkalmából ünnepi megemlékezést szerveznek, lesz koszorúzás is a városalapítók szobránál. Másnap a Kossuth térre várják az érdeklődőket színpadi produkciókkal, a város születésnapi tortáját is meg lehet kóstolni. A híreinkben szoktunk erről mindig beszélni, tehát szerintem már vagy nem hallottam, de kiderült, vagy még nem mondták a kolléganők, és hamarosan megmondják, hogy milyen is lesz a város szülinapi tortája, azért ez mindig izgalmas minden évben. Tüköremberek is megjelennek majd a téren, hát nem tudom, hogy legyen-e napsütés vagy sem, mert hogyha süt a nap, és ott mennek a tüköremberek, akkor visszaverődik róluk a fény, vagy nem látjuk őket, mert hogy annyira csillognak majd, vagy megvakulunk ott kis túlzással a napsütéstől, de egyébként a városnapi plakáton már vannak róluk fotók, és hát hihetetlenül jól néznek ki, szóval a tüköremberekkel lehet majd találkozni a téren. Újra együtt veled ezzel a címmel a Vétek is fellép majd a Kossuth téren. Egyébként hívják, várják az érdeklődőket az összes programra, ezek ingyenesek, részletek pedig a www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az Evangélikus Egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a Nyíregyházi Televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyiregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András lakkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják. A betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház északi egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
5: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
4: Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Andinak köszönjük a frisseket. Friss hírek, információk egy óra múlva is lesznek majd. Még én ebben a 60 percben is számítok a Best FM hallgatóira, akár online, akár így az éteren át a 103.9-en. Szendi Hajni vagyok. Hamarosan majd a közvény lesz a témánk, ami nagyon gyorsan be tud robbanni, és hihetetlenül fájdalmas is. Csak

0: Törődünk az egészségünkkel. Pallagi Alexandra dietetikus a mai kalóriadó vendége így az éteren át. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Ja, Hajni, én is téged.
0: Nagyon sokféle betegségről tudunk, amelyek megkeserítik a hétköznapokat, és van, hogy jönnek, van, hogy elmúlik, aztán megint visszatér egy-egy ilyen. Hát szerintem a köszvény az tipikusan ebbe a kategóriába tartozik, hogy akit érint ez a betegség, az jön, berobban, szegény, aki elszenvedi, alig él, mert mindene fáj, aztán utána úgy elmúlik. Na, mit is tudhatunk a köszvényről? Mi is ez, és miért jön létre?
1: Ja, a köszvény tulajdonképpen számos okból kifolyólag kialakulhat. Vannak genetikai okok, amik hozzájárulhatnak a kialakulásához. Például az, hogyha valakinél fokozott a húgsav képződés, vagy csökkent a kiválasztás, nagyon sokszor ez a kettő együtt jár. Akkor vannak a genetikai okok mellett környezeti tényezők is, a bőséges zsír, fehérjedús táplálkozás, ugye ezt kifejezetten tudják fokozni, ezért nem véletlen, hogy mondjuk egy húsvéti időszakot követően a köszvényes betegek száma megnő a kórházban. Hozzájárulhat még a köszvény kialakulásához az alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek, illetve a rendszeres fruktóz bevitel is, és itt nem a gyümölcs ugye fruktóz tartalmára gondolunk, hanem a mesterségesen előállított fruktózra elsősorban.
0: Fél mondatot így elcsíptem, megütött a fülemet, hogy azt mondtad, hogy egy húsvét időszak után megnő a kórházban lévő köszvényesek száma, tehát hogy ez annyira brutális lehet, hogy akár kórházba is kell mennie a betegnek?
1: Hát igen, mert hogy van ez az akut roham, podagrának hívjuk, ami jelentkezhet hajnali órákban, nagyobb fizikai megterhelés, stresszt követően, és ilyenkor jelentkezik egy duzzanat, bőrpír, mozgáskorlátozottság, láz, émegés, hányinger. Szóval ez egy nagyon kellemetlen, erős fájdalommal járó akut roham, ami ugye a kórházi tartózkodást indokoltá teheti.
0: Azt az eget. Milyen diétát kell folytatni annak, akinek már volt köszvénye, és hát várhatóan, ha már volt, akkor lehet, hogy lesz is.
1: Igen, hát ugye a betegek, a köszvénnyel küzdő betegek általában elhízottak így 75%-ban, tehát hogyha ez így van, akkor ugye energiaszegény étrendet kell követni, de nagyon fontos, hogy nem szabad koplalni, mert hogyha koplalunk, akkor a ketontestek szintje megemelkedik, és a húgsav kiválasztás gátlódik, ami ugye fokozza a panaszainkat. Érdemes zsírszegénységre törekedni, a rohamok elkerülése, és ugye általában az elhízás miatt. Javasolt a rohamok kialakulásának megelőzése érdekében a gyakori, egyszerre kisebb mennyiségű étkezések fogyasztása, az alkohol tilos, mert a húgsav szintézist fokozza, és vannak olyan alkoholos italok, például a sör, ami maga is purint tartalmaz, még az alkoholmentes sör is egyébként. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, segíthetnek itt az alkalikus vizek, mint a szalvóz, balfi, csevicei víz, a csalántea, de adott esetben egy gyógyszeres kezelése is szükség lehet.
0: Mert hogy akkor ezt a gyulladás gyógyszerrel húzzák le, ezt a berobbant állapotot?
1: Hát igen, meg ugye adnak alapvetően krónikus esetben is, amikor nincs gyulladás, akkor a húgysav szintet csökkentő gyógyszereket.
0: Ilyen van, nem is gondoltam.
1: Igen, ez a milurit amúgy nagyon sokan szedik. Van, aki nem tudja, hogy mire kapja, de ez a magas. Igen, a milurit az egy húgysav szint csökkentő gyógyszer, és ugye a köszvényes rohamok elkerülését próbálja szolgálni, de nagyon fontos egyébként a megfelelő C-vitamin ellátottság is, mert ez csökkentheti a betegség kockázatát.
0: Tehát akkor a C-vitamin, a táplálkozás, és akkor nem árt laborba is elmenni, ugye, hogy a húgysav szintünket ellenőriztessük.
1: Igen, ezt is szokták nézni a laborban, és akkor általában már a házi orvos van, hogy fel is írja a miluritot így megelőzés céljából.
0: De annak nincsen valami mellékhatása, tehát, hogy így valaki ezt szedi?
1: Hát alapvetően azért nem írják fel úgy, hogyha nincsen magas húgysav szint, tehát így nincs mellékhatása. Nem szabad úgy szedni, mint a TikTokot egyébként, de hogy nem kell félni tőle.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Szendi Hajni vagyok, és jön most egy kis töri lecke. Egészen pontosan Zita királynére emlékezünk, aki 1892-ben született. Ő volt az utolsó magyar király, IV. Károly felesége. Zita Mária, Adelgundi, Mikaela, Rafaela, Gabriella, Josefa, Antónia, Luisa, Ágnes, Bourbon, pármai hercegnő apja, az utolsó uralkodó, trónjáról 1859-ben megfosztott pármai herceg, anyja portugál infásnő volt. Zita Bajorországban a szaléziánus apácáktól, majd az Anglia melletti Wright szigeten a bencés nővérektől kapott nagyon szigorú katolikus nevelést. Az itten éghajlatot nehezen viselte, enyhülést a csehországi gyógyfürdő hozott számára. Itt ismerkedett meg a regimentjével, a közelben állomásozó Károly főherceggel, aki második helyen állt az osztrák trónöröklési sorban. A két fiatal egymásba szeretett, majd 1911. október 21-én össze is házasodtak. Károly tehát azon kevés Habsburg uralkodók egyike, akik feleségüket nem kapták, hanem választották. Első gyermekük Habsburg Otto 1912. novemberében született. Károly Ferenc Ferdinánd 1914. június 28-ai meggyilkolása után trónörökössé lépett elő, majd Ferenc József 1916. november 21-ei halálát követően ő lett az osztrák császár, első Károly magyar király lett, és IV. Károly néven trónra került. Magyar királlyá koronázása 1916. december 30-án. Fényűző külsőségek között lett a budai Mátyás templomban megtartva. A határozott és céltudatos Zita, aki magyar királynéként még azt is kötelességének tartotta, hogy megtanulja a paprikás csirke elkészítését, férje tanácsadójaként aktívan politizált. Károly sógora Sixtus pármai herceg révén kezdett béketapogatózásokba. A levél nyilvánosságra kerülése után Zita is a német barát körök céltáblája lett. Az osztrák-magyar monarchia elvesztette az első világháborút, és szét is hullott. Károly lemondott az osztrák, pár nappal később a magyar államügyekben való részvételéről, a trónról azonban nem. Zita ehhez az állásponthoz élete végéig kitartóan ragaszkodott, szavai szerint egy uralkodó nem mondhat le, csak megfosztható a trónjától. A házaspár svájci emigrációba vonult, ahonnan Károly 1921-ben sikertelenül kétszer is megkísérelte a visszatérését a magyar trónra. A második királypuccs után a házaspárt néhány napig a Tihanyi apátságban fogva is tartották, ekkor tartózkodtak utoljára magyar földön, majd a kellemes éghajlatú, de biztonságos távolságban fekvő Madeira szigetére hát költöztették őket jó helyre azért. Aztán IV. Károly meghalt 1922-ben, az alig 30 éves Zita 8. gyermekével terhesen egyedül maradt, férj és pénz nélkül. Az utódállamok nem tudtak megegyezni a volt királyi családnak fizetendő apanázsról, így tőlük csak nagyon kevés pénz érkezett. Zita végül rokonánál, 13. Alfonz spanyol királynál talált menedéket, és minden energiáját arra fordította, hogy a gyermekeit tisztességesen felnevelje, legidősebb Ottót pedig egész egyszerűen trónörökösnek nevelte. A család Belgiumba költözött, majd a Kanada lett a következő céljuk, és 1948-ban telepedtek le az Egyesült Államokban. Az özvegy királyné az 50-es években visszatért Európába, 59-ig Luxemburgban, 62-től a felső-bajorországi Pökingenben élt, élete utolsó évtizedeit pedig Svájcban, egy apátságban kialakított idősek otthonában töltötte. Jól lehet, ez a hely csak 30 kilométerre fekszik az osztrák határtól, Ausztriába egy törvény értelmében mégsem utazhatott be, mivel nem mondott le a trónjáról. Élete alkonyán 6 évtized után két alkalommal mégis egykori birodalmának földjére léphetett. 90 évesen Adelheid lánya, akinek a temetésén 72-ben nem jelent meg, nem lehetett jelen, majd néhány hónappal később édesanyja sírját kereshette fel. A büszkeségét, tartását soha nem vesztette el, férje halála után csak feketében járt Zita, visszavonultan élt, de a világ dolgaitól nem szakadt el.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Horvátországot keressük fel a mai utazási percek rovatunkban, egészen pontosan Horvátország rejtett zöld szívét, ahol megáll az idő. Mert bizony-bizony a magyarok szeretik Horvátországot, és hát egyre több ott a turista, de vannak olyan helyek, amelyeken azért annyira túl sokan nem túrázgatnak. Van Horvátországnak ugyanis egy alulértékelt vidéke, ami pedig rengeteget nyújt a látogatónak. Ez az ország legzöldebb és legautentikusabb része, Zagorje. Az északnyugat horvátországi terület dombos vidékével, kastélyaival, fürdővárosaival, gazdag kulináris hagyományaival tökéletes úti cél mindazoknak, akik el szeretnének merülni az ország kevésbé ismert, ám annál varázslatosabb világában. Budapesttől egyébként pár órányi autóútra található a térséget, ezt csak azért mondtam, mert hogy ugye Budapest az ország közepén van, tehát azért ehhez viszonyítva tudjuk elhelyezni mindig magunkat. Nos, természeti szépségek, aktív pihenés várja az odalátogatókat, a régió festői tájain szelíd dombok, szőlőskertek, zöldellő rétek váltják egymást, amelyek ideálisak kirándulásra, kerékpározásra vagy akár lovaglásra is. Zagorje az egyik legfontosabb természeti kincse, a Medvenica hegység, amely Zágráv fölött emelkedik, és tulajdonképpen a főváros zöld tüdeje. A Medvenica Naturpark kiváló túraútvonalakat kínál minden korosztály számára, jól képített turistaösvényekkel, tanösvényekkel, kilátópontokkal. A Sieme a hegység legnagyobb csúcsa, 1033 méter, a Zeleni Vír pedig rejtett vízesésekkel, szurdokokkal lenyűgözi a látogatót.

Hamarosan 2 óra és jönnek a hírek, ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, és mindez természetesen, ahogy lenni szokott itt a Best FM-en, programokkal teszem. Berta Ádám szakgyógyszerész tart ma előadást délután a mikrobiom változása pre- és probiotikumok címmel. A helyszín a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaraterme lesz majd. Indul a várandóság hete, együtt ünnepelhetjük az élet csodáját, hívják, várják a kismamákat, a lendőszülőket, érdeklődőket erre a különleges alkalomra, ahol a babavárás minden fontos pillanatára fel lehet majd készülni. Szakértői előadások, tippek, tanácsadás, szülészeti egységek látogatása szerepel többek között a május 14-i programban. A Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktató kórház szülészeti nőgyógyászati tömbjébe várják majd az érdeklődőket. Május 15-én jön majd az Örök időkre átszáll az emlékezete című könyv bemutatója, tanulmányok a 140 éve született Lubi Margit tiszteletére. A kötetet Baracsi Endre mutatja be, illetve Kis Kálmán, a Lubi Társaság elnöke, és ott lesz Balogné Szűcs Zsuzsanna, a területi múzeum igazgató is. Művészeti versenyt szerveznek a hónap közepén, május 15-én hívják, várják az érdeklődőket, egyébként nem csak 15-én, hanem 16-án is majd, a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskolába. Több helyszín is lesz majd egyébként, például a könyvtár, vagy éppen a kastély, és hát rengeteg táncot láthatunk a legkülönfélebb stílusban. A 19. Krétakör művészeti versenyről van szó. Várostörténeti konferenciát tartanak majd május 15-én, előadás sorozatról van szó, Nyíregyháza épített örökségéről, a Városnap alkalmából. Május 15-én a Levéltárba várják majd az érdeklődőket Régi utcák új történetek címmel. További programok a www.bestefemnyiregyháza.hu. Én most búcsúzom, és átadom a szót DK Pistinek. Holnap is jövök, remélem összefutunk, így az éteren át Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF2.1.2/21/20/22/0000004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
2: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az Észak-Alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 perccel járunk 2 óra után, ez már a kedd délután, amikor újra köszöntöm, Dékán István vagyok. Van előttünk ma is 4x60 perc, közben majd hírek, és persze egészség eszenciánk is, játszunk is, mint minden hétköznap itt a Best FM-en. Mindezek előtt pedig jöjjön az időjárás, a friss adat.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

A Viva Forever, a Spice Girls egyetlen líra lassú dala, melyet hozhattam, mert hallgathatunk, és majd Sonickal nyerünk lendületet. A Sky egyébként bejárta a világot, Sonic egyébként DJ-ként is dolgozik, és ott is óriásiak a sikerek. Geszti Péter is érkezik majd Péterfi Borival. Belédestem, ez van, így belenéztem a zenei listánkba, és már is nézem a legfrissebb előre jelzéseket. Nagyon változik, hogy ez a mai nap időjárásunk szempontjából. A hőmérséklet ingására viszont panaszunk nem nagyon lehet, 15-tel startoltunk, 18 fok van. Jelenleg a felhők jönnek, mennek, hol vastagabb, hol vékonyabb felhőréteg van, felettünk eső érkezésére is számítani kell. Szorványosan bármikor jöhet egy gyenge zivatar, citromsárga riasztás van, és mindezek mellett erősödik a szél a következő óráktól, észak-észak-kelet felől is, így búcsúzunk majd a mai naptól. Egyébként a holnapban is, illetve a hajnaperceiben is esőt várunk, akkor 50% feletti valószínűséggel. Így számoljunk az éjszakás műszakra, és pörögenek a dalok, ahogy mondtam, Sonictól, ez a Sky.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egy brit dal itt a Melóban, ez volt a Gimme More, aztán majd a Széldal Magditól nagyon aktuálisan érkezik itt a délutánba, hiszen ahogy beszéltünk róla, erősödő északi, északkeleti széllel kell számoljon. Ügyfélfogadási szünetre is készülünk, egészen pontosan a nyíregyházi törvényszéken. A közelmúltban írták azt, hogy a Bocskai utcai épület kezelő irodájában csütörtökön 14-én nem fogadnak ügyfeleket. Ilyenkor, mint általában mindig, van lehetőségünk a beadványokat elhelyezni, méghozzá gyűjtő ládában, a bíróság épület előterében. Kiegészítéseket talál a Best FM oldalán, és már is folytatjuk a legnagyobbak között. Itt van Magdi és a Széldal, meg Desiree dala is. Érkezik ez a Live.

zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Wishing to left you, but now the dope beat.

A Try Again Aliától elképesztő sikereket ment ez a dal, és tényleg itt a szerencsétlenség az óriási sikerek mögött, hogy Alia pont egy ilyen fellépésre igyekezett, amikor lezuhadt a repülőgépe. Tényleg elképesztő. BSV-vel és a boldogtalansággal folytatjuk. Itt a Best FM-en aztán nézzük itt a tavaszi fejlesztési programot, mely elindult februárral, és egy 510 millió forintos keretösszegű beruházásról volt szó. Azért teszem ezt már múlt időben, mert már a javán bőven túl vagyunk, és már tényleg csak az utolsó tolvanások hiányoznak, hiszen ahogy említettem, februárban elindult a program, február 20-án egészen pontosan, és július 31-ig tart a legutolsó kivitelezés, egyébként ez a Sugár utca, de a döntő többsége a munkátoknak már június 1-ével befejeződik. Számtalan helyen újultak meg a járdák, a kerékpárutak, az úthálózat, néhány helyen a parkoló is, és persze ezzel párhuzamosan a közműépítési munkák is pörögtek. Egy kis beszámolót kap az elkészült feladatlistáról a Best FM oldalán, ott tételesen ki van dolgozva, hogy melyik járda újult meg, hol építettek újat. Igaz ez az úthálózatra, igaz ez a kerékpárútra is. Best FM Nyíregyháza cikket itt megtalálja, a BSV féle boldogtalanság pedig már pörög. Megvan mi?

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebbek, annyit tájékoztat minket itt a Best FM-en, aztán csúsztanunk a következő órába, a hírek után pedig pörög a játék. A Pizza Mafia játékában ma is pizzákat nyerhet a Super Pizza menüt, benne augusztus a bolognese pizzák várják majd, hogy valaki hazavigye, megegye, jó étvágyal elfogyassza. Mindehhez számítok megtisztelő figyelmére a következő órában.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
3: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt, és gyereknapra készül Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szünetel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A nyíregyházi erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a botanikus kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. A gyerekek előadásokat hallhattak a madárvédelemről és a bennük költő fajokról. Megismerhették a különböző fafajokat, megnézhették, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, hogyan készül a madárodú, írja beszámolójában a Nyíregyházi ZRT. A résztvevők elültették az évfája, a kecskefűz egy példányát is a botanikus kertben. Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára, ingyenesen. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg itt térségünkben. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél helyenként, melyet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. Napközben 12-22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Újra meglendítjük a délutánt, ez a Best FM, kezdődik a játékunk. Dékán István vagyok, sajnos egy baleseti hír gyorsan, itt az óra elején a Szent István utcáról, beszaladt a járdára egy Merci, ott a Béla utca környékén. Mindenkitől extra figyelmet kérek az utakon is, és induljunk már, ez a Human.

Egy remek dal itt a játék kezdéshez, de Killer hozta, aztán majd Vastag Csabával. Dúdolászunk a folytatásban, a bárhogy kérném már bekészítve, a játékunkat megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Egy kis feltöltődés a mai mottónk. Mi töltené fel úgy Isten igazából ebben a szürkességben? Jöhetnek itt titkos ábrándozások, titkos vágyak, egy távoli célpont, egy rég nem látott barát, bármi. Jöhet üzenetként, így várom ma hozzászólását, a kép alá kommenteljen, én pedig regisztrálom, aztán majd megnézzük, hogy ki nyer, pontosabban kire kacsint Fortuna, hiszen ma is sorsolás útján derül ki, hogy a Pizza Mafia játékában ki nyerheti meg a szuper pizza menüt. Énekeljen Vastag Csaba!

Egy érzelmesebb, lazább dal, méghozzá Well Hello-tól, ez volt a Pályaudvar, és folytatjuk játékkal. Keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt találja a Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést, melyhez ott kell hozzászólni, ugye komment üzenetként. A játékszabályokat jól ismerjük, összegyűjtöm mindenki hozzászólását, bedobom virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, mint ahogy ez lenni szokott minden hétköznap, és valaki hazaviheti a szuper pizza menüt a Gusto és a Bolognese pizzákkal, melyek már holnaptól landolhatnak az étkező asztalán. Hát ez a játékszabály, de ki ne ismerné, ugye? Mindannyian jól ismerjük már a szabályokat. A kérdésünk, mi az, ami igazán feltölteni, mi az, ami dédelgetett vágyként egy kicsit energiával segíti ezt a szürke napot. Néhány üzenet érkezett már, na nézzük, kik játszanak velünk. Egy kiadós alvás Nikoletta üzenete, gondolom fáradt lehet, nem sikerült a hétvégén pihenni. Egy fincsi gyümölcstál, ezt már Barbarától kaptam, bevallom, én is nagyon szeretem a gyümölcsöket, vettem epret, még nem az igazi, ezzel még talán várjon. Aztán Ágotta, két hét Szabi, napsütés, tengerpart, pálmafák, koktélok. Hát azért ez a két hét nehezen kivitelezhető, legalábbis az én világomba tutira. Örülök egy-két napnak is, nemhogy két hétnek, de sok sikert kívánok a megvalósításhoz, és várom még az ön gondolatait is. De a kérdésünk kapcsán Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán Kelly Clarksonnal folytatjuk, aztán majd Curtis lassít, kegyelem tőle mindjárt.

Mindenkinek is hozzuk a kedvenc dalokat ez a Best FM. Vannak lendületes perceink, és valamikor inkább az érzelmek érdekel hallgatóinkhoz, így pörög a listánk. A játék mellett is hallgatuk Fat Boy Slim sikerét, és majd a Happy Gang énekel. A játékunkat megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, így nevezhet a Pizza Mafia játékában. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit tölteni fel ezt a mai szürke napot, mi ez a gondolat, ami el tudja vinni egy kicsit, ki tudja kapcsolni, vagy fel tudja tölteni energiával. Minden is érdekel a témát. Megtalálja a Facebook oldalunkon, itt kell hozzá kommentelni. És Rita üzenete, egy jó alvás, az rám is rám férne. A pici fent volt az éjszaka, úgyhogy nem sok mindent aludtunk feleségemmel. Szóval mondhatnám, szintén zenész. Egy szuper pizza menő a Pizza Mafiától. Ez Gergő üzenete, hát nagyon egyszerű lenne így nyerni talán. Egy gyönyörű tengerparton pihenni, lengedező pálmafák alatt, az lenne az igazi. Gabriella. Na, hát ez nagyon jól hangzik, és egy sokkal könnyebben kivitelezhető kikapcsolódás, csajos, kirándulós hétvége, és már nem kell sokat várni rá. Gabrielláig szerintem ezt jól összeszervezték, bár részleteket nem tudtunk meg. István, egy jó szaunázás után két pizzával. Szilvia pedig wellness-szel, nem méghozzá egy csendes hegyi falucskába. Bevallom, most én is ötletelek, és akkor írkálom a naptárba, hogy mit lehet összeszervezni ezek közül nekünk. Mert hát azért egy kicsit erre is jó ez a néhány gondolat itt a játékunkban. Folytassuk, jó? Ötleteljünk! Nézzük meg, hogy kit, mit öltene fel így a mai napban, a mai szürkeségben. Így várom üzeneteit a folytatásban is. Miközben jönnek a dalok, a Happy Gang énekel. Aztán itt a Szöszmöz dal, ahogy Simon Norbert kollégánktól hallottuk annak idején, The Erasmus és az In The Shadows.

Laza dudolós dalakica játékunk mellett, mely pörög és mely nagyjából az utolsó kanyarba fordult 20 perce van már, hogy megfogalmazza a üzenetét, részt vegyen a játékba, és így majd akár pizzákat is nyerhessen, hiszen sorsolás útján tudjuk meg, hogy ki nyert a Pizza Mafia játékában. A kérdés pedig, mit tölteni fel? Így várom üzeneteit, és szép számmal jöttek üzenetek, nézzük még néhányat. Zsaret azt írja, napsütés, na meg egy jó kávé. A jó kávéban tudok legfeljebb segíteni, a napsütés legfeljebb dalocskával lehet előcsalogatni. Alexandra üzenete, egy nagy ölelés a páromtól. Erzsébet is játszik velünk, ezt írja, egy kiadós wellness hétvége, de hamarosan meg lesz. De jól hangzik ez. Mindenkit bedobtam virtuális kalapunkba, legalábbis az üzenetét, aztán megyünk tovább dalokkal, a folytatásban itt van nekünk Martin Solveig és a Rocking Music, meg Random Trip dala is. A zene benned?

pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: világ ellen.
1: Ez már a cél egyenes, amikor is pizzákat nyerhet legalábbis sorsolás útján, aki szerencsés, hiszen ne feledje, a játékunk egy sorsolásban záródik. A hozzászólók között teszem ezt majd meg néhány perc múlva, és akkor megtudjuk, hogy ki nyert a Pizza Mafia játékába szuper pizza menüt. Ebben két pizza van, ugye Augusto és a Bolognese, melyet lassan oda is adok virtuálisan valakinek, és mely holnaptól már átvehető. Nagyon egyszerű játék a mai, igazából csak vágyaira vagyok kíváncsi. Mi az, ami feltölteni ebben a szürkeségben?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk a hírek előtt. Lezárjuk a mai játékot, mely a Pizza Mafia jó voltában ma is pizzákat hozhatott egy valakinek, aki szerencsésen üzent, és aki, hát, fortunával nagy haverságban van, hiszen sorsolás útján derül ki ma is, hogy ki nyerte a pizzákat. Arra voltam kíváncsi, hogy mi az, ami feltölti ebben a szürkességben, mert odakint tapasztalunk, és mely nagyjából még egy hétig így lesz, de látnunk kell, hogy erre is óriási szükség volt. Na nézzük, ki a mai szerencsésünk. Az üzenet így hangzik. Nyugalom egy kis kandallósházban, olvasni, kizárni a külvilágot, elfelejteni a gondokat. Edit írt nekem ilyen üzenetet, gratulálok Öné a szuperpizza menü, jó étvágyat kívánok hozzá, és mindenkinek köszönöm figyelmét, üzenetét, holnap pedig újra játszunk majd így 3 és 4 óra között a Pizza Mafia játékában itt a Best FM-en. Most meg jönnek az útinfók.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
4: shop.amanklima.hu.
5: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyebb telehassal.
6: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
7: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt? Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
8: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 74 méter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő 2 hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a Nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház északi egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdú Szabolcsi egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
10: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből. Azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
9: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 4 óra után fókuszban a közlekedés. Várom észrevételeit az utakról. 33-33-103-9. Morcsi badalával indulunk, és odakint számítson további esőzésekre. Citromsárga riasztás van kiadva, és 12 fok. Ez várja

Marktól a dal, ez volt a Mencs meg szerelem. Előttünk a Road Poll adatok, ugye a múlt héten pörgött ez a Történbusz, ami a kamionosok meg a buszvezetők ellenőrzését priorizálja. Egy évben talán kétszer is van erre alkalom. A végeredményről már olvashatunk, akár a hiregyháza.hu-n az egyhetes országos ellenőrzésben több mint 7000 teherautóvezetőt és 500 buszvezetőt ellenőriztek. Ugye ilyenkor a rakomány rögzítése, a menetlevelek, a pihenőidők, ezek a fő szempont. 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ez egyáltalán nem mondható kis számnak, sőt, szerintem elképesztően nagy, látva azt, hogy mekkora vasakkal rohangálnak ők. Olvassa a nyíregyháza.hu-n. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Mindezek mellett a Stadion utca egy része Zsák utca, a munkagépek dolgoznak, forognak, mocorognak. Arra kérik az autósokat, hogy ha lehet, akkor szabályosan parkoljunk, mert így nehezítjük a körforgalom építéssel kapcsolatos munkálatokat. Kiegészítéseit most is várom 30-33-33-103-9. Csak 10 perc ma is Molnár Józseffel, fél ötkor, beteg a családban, a téma ez.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan. Dogchild. Big Rocker.

0: Szildalát hallottuk az Amazing után, csak 10 perc a folytatásban tehetünk, tehát egészségünkért lelki dolgokat ápolva Molnár József és Szakács Tibor beszélget. Beteg a családban, ez a téma, hallgatjuk mindjárt, és közben nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás Nyíregyesnél sebességkorlátozás van, óvatosan közlekedjen, a kilátó utcán is érdemes extra figyelemmel haladnia, ugyanis javítják az útburkolatot, itt megsüllyedt közműfedél van bójával jelölve, és a Móricz-Zsigmond utcán is meló van, a Szarvas utcai csomópontig nagy felületű útfelújítás zajlik. Mindenhol is figyelmesen, óvatosan várom kiegészítéseit. 30 333 103 9, ez pedig már a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
3: perc. www.csak10perc.hu. Ez az a weboldal, ahol visszahallgathatják az adásokat. A mai napon is szép napot kívánok önöknek. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
4: Örülök, hogy beszélhetünk, itt vagyok én is, szia!
3: Nem mindig pozitív témakörök érkeznek ebbe az adásba, hiszen a lelki témakörök tartalmaznak olyan jellegű témákat is, amikkel szóval nagyon-nagyon nehéz foglalkozni. Egy hallgató elkeseredett e-mailje arra ösztökélt, hogy mégiscsak betegyük ezt a témakört ebbe a műsorba, és beszélgessünk egy picit erről. Mi történik abban az esetben, amikor beteg lesz valaki egy családban? Mi változik ebben a helyzetben meg, és gyakorlatilag én azzal szeretnék indítani, hogy egyáltalán hogyan reagálnak az emberek arra a hírre, amikor kiderül, hogy valaki beteg, és még itt a betegség súlyáról nem is beszéltünk. Kezdjük az alapoknál, jó Józsi?
4: Azt gondolom, hogy ha általában beszélünk a betegségről, akkor azzal kapcsolatban mindig beszélnünk kell arról is, hogy minden betegség egyfajta veszteséget jelent, hiszen úgymond az ember az addigi, vagy a megszokott, vagy a normálisnak tekintett, vagy az eddig élt életét, amit egészségnek neveztünk, addig azt mondjuk elveszíti. A betegség az veszteség, a veszteség az általában valamilyen válsághelyzetet hoz maga után, ami pedig értelemszerűen krízist hoz. Először annak az embernek az életébe, akinek az életébe a betegség megérkezett, és rövid időn belül pedig az ő családjába is ez a fajta krízis, ez a fajta válsághelyzet, és ez a fajta veszteség, ez láthatóvá válik.
3: Vannak, akik titkolják, nem szívesen osztják meg a családtagokkal. Okos gondolat ez?
4: Az a krízis, amiről most épp az előbb beszéltem, van, akinél ez kialakul mindjárt a diagnózisnak a meghallgatása és felfogása után, valakinél pedig ez fokozatosan alakul ki, amikor ráébred arra, hogy ez mit is fog jelenteni az ő számára, és ott vannak azok, akik úgy gondolják, hogy ez egy olyan harc, amit neki egyedül kell megvívnia, és ebből ki akarja zárni azokat, akiket úgy nevezünk, hogy az ő szeretteik. Nem tudom, hogy ebben ezt a kérdést így feltehetjük-e, hogy ez jó dolog vagy rossz. Azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell tudnia. Persze aztán van, amikor az ember egy idő után azt érzi, hogy mégiscsak beavat ebbe a családjából valakit. Nagyon fontos, hogy ez az első időben azért ez egy egyszemélyes történet.
3: Tíme a nagyon okos gondolatot írt nekünk. Ő azt írta, hogy ahogyan éli az ember az életét, úgy kezeli ezt a betegséggel tarkított időszakot is. Osztod ezt a véleményt?
4: Nagyrészt azt tudjuk mondani, hogy egy embernek a személyisége, vagy az a, mondjuk úgy, hogy van becsatolva a világba, az mondjuk nagyjából mindent meghatároz, vagy nagyjából mindent keretek közé szorít, és azt lehet mondani, hogy akik mondjuk egyfajta lazább vagy görcsök nélküli életet élnek, ők mondjuk egy betegséggel kapcsolatos dolgot is sokszor pozitívabban vagy könnyedebben próbálnak meg túlélni. Itt pedig, hát ugye ezt már régóta tudjuk, hogy mennyit számít az, hogy egy ember mennyire bízik a saját maga felépülésében, adott esetben abban, amit úgy hívunk, hogy csoda. Tehát ez nagyon fontos, hogy akik alapvetően pozitívabb beállítottságúak, ők feltehetően könnyebben harcolják meg ezt a krízist. És igen, azt gondolom, hogy ez így lehet igaz.
3: Hogyan tudunk a legjobban segíteni a beteg személynek?
4: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy téma. Függ attól, hogy ki a beteg, függ attól, hogy én ki-e vagyok a betegnek, függ attól, hogy ez egy milyen típusú betegség, de akkor inkább azt mondom, ami mindegyikre lehet igaz, hogy a legfontosabb az, hogy őszinte emberi kapcsolat legyen a családtag meg a beteg ember között. Itt nem bölcs tanácsokra, meg egyéb ilyen nagy okosságokra van szükség, hanem azt gondolom, hogy a legtöbben azt mondják, hogy odafigyelést, megértést, adott esetben meghallgatást kérnek, illetve az, amit úgy nevezünk, hogy legyen jelen az ember annak az embernek az életében, akinek segíteni akar, ha ez csak annyit jelent, hogy tudhatja azt, hogy én bármiben segítek, vagy ha azt megerősítem a beteg emberben, hogy nincs egyedül, azt gondolom, hogy ezzel már rengeteget tettünk valakinek az életében azzal, hogy úgymond csupán jelen vagyunk, és lehet rám számítani.
3: Kétféle irányba ágazik az út. Az egyik irány az, amikor meggyógyul valaki egy keményebb betegségből, és ilyenkor ugye a család is együtt gyógyul meg vele. Aztán utána van sajnos a másik része, amikor egy olyan betegség érkezik a családba valakinek, amivel utána együtt kell élni, neki is és a családnak is. Mi lehet a helyzet ennél a második oldalán, hiszen itt jelentősen átalakul a család élete?
4: Aha. Na, ha az első felét könnyen le is tudtuk, akkor azt mondjuk, hogy ugye az akut betegeket ugye kórházban kezelik, és ott gyógyulnak meg rövidebb, hosszabb ellátás után. Tehát meggyógyulnak, ez a kulcs szó benne. A másik pedig, ugye, amit körülírtál, ugye azok a krónikus betegségek, amelyekről azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ezek olyan betegségek, amelyek mondjuk rövidebb élettartamot hoznak, vagy adott esetben bennük van az, hogy az embernek az állapota is romolhat, vagy orvosi felügyelet alá kell, hogy tartozzon innentől kezdődően, vagy éppen kezelést kell, hogy igényeljen. Ezek ugye azok, amik a nagyobb kérdést adják, mert innentől kezdődően ez az egész családnak a feladata lesz. Valamilyen szinten mindenkinek megváltozik az életmódja, legyen ez az időbeli, sok esetben az anyagi, társas vonatkozásaik, a karrier is másképpen alakul, tehát a krónikus betegségek adják a legnagyobb kérdést, hiszen ez egy olyan súly, ami az egész családot nyomja.
3: Mi van akkor, amikor a beteg is megváltozik? Teljesen más lesz a hangulata, depressziót tesz a családra. Uh-huh. Itt ilyenkor a beteget is lehet egy picit kezelni, lelkileg is?
4: Igen, hogy ez nagyon érdekes, amit mondtál. Az egyik fele az, ugye, hogy a súlyos betegeknél, vagy a haldoklóknál láthatjuk azt a kifelé való viselkedési változást, hogy mondjuk agresszívebbek lesznek a magatartásukban, dükitörés látható náluk, vagy vádaskodás, vagy harag, vagy irigység az egészséges emberekre, vagy egyfajta követelőzés, átkozódás, szitkozódás, ezek ugye kifelé jönnek, befelé pedig ugye ott van az, amit úgy hívunk, hogy étvágytalanság, vagy levertség, vagy érzéketlenség, vagy a saját életének, vagy a saját helyzetének a sötéten látás, ezek ugye a depresszív viselkedési formák. Hát ehhez mindegyikhez együtt is, meg külön-külön is nagyon nehéz alakulni, meg alkalmazkodni. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a beteg embernek legyen egy olyan külső lelki támogatása, amelyben ő ezeket megélheti, ezeket kimondhatja, és amelyekben mondjuk a segítő megpróbálja ezt minden tudásával együtt ezeket az ebből fakadó feszültségeket oldani. Tehát nyilván a beteg a legelső, a legfontosabb, akinek a lelki állapotát mindenféleképpen stabilizálni kell, vagy jobbá kell tenni, és érezhető egyébként, hogyha a betegnek a stabilitása láthatóbb, vagy kézzelfoghatóbb, vagy már pozitívabb irányba lendül ki, akkor ez magával hozza szinte azt mondjuk, hogy automatikusan hogy a család is bizakodóbb lesz innentől kezdődően.
3: Nagyon durva e-mailt kaptunk, ebben azt írja most nekem a hallgató, hallgatva ezt a mostani beszélgetést, hogy ők nem kértek segítséget, pedig kellett volna, és a betegség végére, amikor már bekövetkezett a halál, teljesen megromlottak az emberi kapcsolatok. Nem kellett volna várni, ezt írta most.
4: Így van. Nagyon érdekes, hogy még mindig az egy általános sztereotípia az emberekben, hogy majd én egyedül megoldom, nem kérek segítséget. Egyébként ez a szocializációból fakad egy ilyen tévesen, vagy rosszul értelmezett szocializáció, hogy old meg egyedül, ügyes vagy, te mindent meg tudsz oldani, és utána az ember elhiszi ezt egész életében, akár még az élete vége felé is, hogy hiba lenne segítséget kérni. Ugye ebben az a legrosszabb, hogy ez csak egyszer lehet megtenni, vagy nem megtenni. Tehát ami már elmúlt, azon már nem tudunk változtatni, az könnyebben gyógyul, aki olyan szocializációval van megáldva, hogy az, hogy segítséget kérek, az nem az én kevésségem, vagy nem az én vákumom, hanem ha az ember olyan dolog előtt áll, amit nem tud megtenni, akkor az a legtermészetesebb dolog, hogy segítséget kérek. Ebben nincs semmi különleges.
3: Mi van akkor, és ezt is egy hallgató írta SMS üzenetben teljesen példaként, amikor egy beteg a betegségét nehezen viselve megbetegíti egy családtagját is.
4: Igen, sokszor látható ez, hogy kiterjed a betegség tulajdonképpen, vagy ugyan olyan, vagy ahhoz nagyon hasonló formában, hogyha nem tudjuk priméren kezelni a betegnek azt a fajta problémáját, aminek nagyon sok esetben lelki oldala van, vagy lelki gyökere van, akkor ez történik, amit a SMS írója írt. Azt gondolom, ez a legszomorúbb dolgok egyike, amikor a betegség nem áll meg valakinél.
3: Lehet ezt különben, Józsi, úgy kezelni, mint egy munkát? Tehát, hogy azt mondja az ember, hogy az én életemben oké, rendben, segítek meg a családtagom, meg nagyon szeretem, meg stb., de mégsem engedem be, hogy az először a lelkemet, utána pedig a lelkem a testemet betegítse meg.
4: Igen, ez egy fontos dolog, amire azt mondjuk, hogy egy önmentő mechanizmusnak mindenféleképpen működnie kell, tehát az nem cél, hogy vele haljak. Az nem cél, hogy vele együtt beteg legyek, és a mellette levő ágyon feküdjek. Most nagyon kisarkítom ezt a dolgot. Tehát a segítőnek, vagy a segítő családtagnak éreznie kell, hogy hol van időn túl már az ő lelkivilága, esetleg nagyobb veszélyben van, vagy az ő fizikai állapota már mondjuk elérte azt a végső pontot, ahol már most saját magára jobban kell figyelni. Ezek nagyon kemény dolgok, és ahány élet van, ez mind külön-külön-külön nagyon kemény mindenkinél.
3: Hát az a kérdés csak, hogy utána meg tud-e birkózni esetleg a beteg elvesztése után a lelkiismeret fordulása, hogy még mit tehetett volna meg, mert ilyen is van, vagy a másik az, hogy a család összes többi tagját is néznie kell, mert hogy még ők is ott vannak, és nekik is segítenie kell, és még van feladatom, van funkcióm a családba a beteg és a betegség kezelése után is.
4: Igen, mert hogy azt tudjuk, hogy van nagyon sok olyan betegség, amiről tudhatjuk, hogy ez halállal fog végződni, és a halállal végződő dolgok után is van még a családnak holnapja, meg holnap utánja. A betegnek nyilván nincs, vagy a haldoklónak egy idő után nincs, de a családnak ezt túl kell élni, és ezt egyszerűen fogalmazva fel kell dolgoznia. Az elvesztést, a krízist, magát.
3: Puh, kemény téma volt ez a mai, köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Molnár Józsefet hallották a Csak 10 perc című rovatban. Józsi, köszönöm szépen, további szép napot neked.
4: Köszönöm, és ugyanezt kívánom mindenkinek. Sziasztok!
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

The Real Thing, Lisa Stanfield-dala után Wolf Katival utazunk, és nézzük, hogy ha már utazunk, akkor mire érdemes készülni. Kink MFE, új dombrád, figyeljen a mutatóra, és azt is tudom, hogy a korzónál figyelik a szabálytalanul parkolókat. Az új fehér toy trafiboxot ma is beélesítették. Ma mire figyelni? Egyébként a Kálói út már beállt. Elképesztő, hogy milyen forgalom van itt egészen a Lujza utcai csomópontig, ha lehet, akkor inkább máshogy közelítse meg úti célját. Hasonló a helyzet a Kossuth utcán is, teljesen a Dob utca és a körút között beállt. Problémás még ott az északi körút, még hozzám a Vasvári Pál utca és a Kossuth utca között, ugye egy félpályát itt lezártak, emiatt lámpától lámpáig araszolás van. Én ezt is kerülném. Kiegészítéseit pedig várom a folytatásban, és 33-33-103-9 Wolf Katival utazunk, és nézzük, hogy mennyibe kerül, mindjárt jön a Brentola infója.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És már is érkeznek a hírek, Anditó tájékozódhat itt a Best FM-en. Brent olaj, nézzük, hogy itt mire számolhat. Szerdán a gázolaj csökken 3 forinttal, a benzin nem változik, ez a nem védett ára vonatkozóan. A 95-ösnél 684, a gázolajnál 705 forint. Literenként 110 dollárért vehetünk egy hordónyi Brent olajat. Itt erősödés mutatkozik, az elmúlt néhány órában egészen pontosan 7 dollárral drágultunk hordónként. Ez azért komoly drágulást jelent. 303 forint az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Ez viszont nagyon jó. Hát a kettő kompenzációja jelentheti továbbra is a csökkenő árakat. Holtankolják.hu kiegészítések még itt, egyébként tudja, itt a Best FM-ben mindig hozom a legfrissebbeket ennek kapcsán, és Andi tájékoztat, meg kiegészít, mi meg Tali jött után a híreket követően, majd egy kis nyári táboros infóval.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van telked? Építkezz jó áron. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
3: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
6: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
11: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait. Írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt Pástra, a 49. helyen zárt. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

3 perccel járunk 5 óra után, és Nelly dalával már is indítjuk ezt az órát, miután majd tájékozódunk előttünk a nyári táborok infója, melyről már beszéltünk, tájékozottunk, de szerintem leporolna a hírt. Mindenképpen szükséges. Hát én hír, ezt hoztam.

Getting Jiggy With It. Will Smith dala után Tarjány Tamás énekel a Most Jó Már Bekészít, velütünk pedig a nyári táborok helyzete. És persze tudom, hogy azért még odébb vannak a nyári táborok, de látnunk kell, hogy ezek a kedvezményes árú táborok nagyon gyorsan betelnek, így pedig időben kell lépni, ha szeretnénk a srácoknak nyári elfoglaltságot. Nem mindenkinek segíthet a mama, nem mindenkinek lesz lehetősége hosszú-hosszú heteken át otthon lenni szabadság terhére, és a nyári táborok egyébként is nagyon jók. Olvasta már a nyíregyháza.hu-n, robotika, kézműves foglalkozások, úszás, ökojátékok, természetközeli élmények is a nyíregyházi nyári táborok palettáján, úgyhogy érdemes figyelni, olvasgatni, akár a nyíregyháza.hu-n a cikket megtalálja egyébként. Mindent a Nyírvivé Nonprofit Kft. Hivatalos oldalán ér el, tájékozódhat felőle. Itt mindent megtalál. A legjobbakat pedig hozom én, Tarjány Tamás énekeljen. Most így a jó.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Simply Red, akit hallottunk, és majd az EFOT Fesztivál himnuszát régi nyár címmel, Kollányi Zsuzsival, Lotfi Begivel, az ekkori Vénusz dal átirata érkezik mindjárt. Várandóság het, hát ez pörög. De talán nem is ez a legfontosabb gondolat, amelyet szeretnék önnel megosztani, hanem az, hogy lesz egy nyílt nap. Itt a Jós András Takkórház szülészet nőgyógyászati osztályán, itt a Várandóság hetének keretein belül, 14-én csütörtökön, ahol minden kismamát, leendő szülőt is várnak egy kis beszélgetésre, kis tájékozódásra, egy kis információ cserére. És persze itt azért azok lehetnek fókuszban, akik az első gyermeket várják, azok a családok, akik első csemetéjüket várják, vagy tervezik, ugye ez is fontos lehet. Minden kiegészítés a cikk kapcsán a Best FM oldalán, ne feledje a nyílt nap, május 14-e. Folytatjuk a legnagyobbakkal. Itt van nekünk a régi nyár, aztán majd Alcazar és This is the World We Live In dalát. Miután majd a Csaból is infolyok.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Friss előrejelzések, foglalkozzunk ezzel, nézzük a szerdában, milyen időjárás vár minket. Tehát elmondható, hogy ez a hét ez nagyon változékonynak ígérkezik. A szerdában kettős fronti helyzet terheli szervezetét. Jöhetnek a fejfájós percek egyébként. 9 fokkal startolunk, és 17-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Az esőfelhők az éjszaka hajnal folyamán elvonulnak, hol a pár esőre nem kell készülni. Kezdetben majd észak-nyugatias, aztán pedig majd délnyugatias szél kíséri a perceket. A déli órákban újra itt lesznek az erősebb, a magasabb UV adatok, ezzel is számolnia érdemes, és a tölgy, az eperfafélék és a pázsitfűfélék közepes pollen szórására, és ugye az esős idő a néhány fokkal hűvösebb, nyírkosabb levegő egy kicsit visszafogta a pollen terhelést, azonban erősödésre számítanunk kell majd a következő időszakban. A csütörtök úgy néz ki, hogy nyugodt, a péntektől újra zivatarok érkeznek, ez jellemzi majd a szombatot, a vasárnapot is. Hát ez a legfrissebb előrejelzés, ide jöjjenek kalendárium adatok, amikor is 13-a lesz Szervác Imola is Gerda ünnepli névnapját, ugye a második fagyos szentet is köszöntjük a holnapi napon, a fagyok pedig messze kerülnek minket. Jó hír ez, ide jönnek a dalok Pápa Jocival.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elszaladt ez a 4 óra, tájékozottunk, játszottunk, az én étvágyam is megjött. Közben pedig közlekedtünk, és mindent is tudunk, a holnapi napra felkészülve, így mehetünk, pihenhetünk, lazíthatunk, elengedhetjük a mai nap gondolatait, fáradalmait, irány a családozás. Jó pihenést kívánok mindenkinek, holnap délután újra találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatásával valósult meg.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
5: vagy pizzamafia.hu.
6: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt, és gyereknapra készül Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tették le esküjüket ma. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnöké a parlament. Szünetel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A nyíregyházi erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a botanikus kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára, ingyenesen. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tették le esküjüket ma. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnöké a parlament. A következő 2 hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg 0, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 000 méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs a Józsa András takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
4: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni. Megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
3: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tették le esküjüket ma. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait. Írja nyíregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: hallgattam a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon össze imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Becspáról lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott.

0: legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nem fogadnak ügyfeleket. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt, és gyereknapra készül Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tették le esküjüket ma. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Szünettel az ügyfélfogadás a nyíregyházi törvényszéken. A közleményükben azt írják, a Bocskai utcai épület kezelőirodáiban csütörtökön nem fogadnak ügyfeleket. Aznap a bírósági épület előterében található gyűjtőládában lehet elhelyezni a papíralapú beadványokat. Az elektronikus ügyintézés egész nap változatlanul, a megszokott módon történik. Kiemelkedő lehetőség a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programja. Ebben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is érintett volt. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hangsúlyozza, a kezdeményezés egyrészt segíti a diákok fejlődését, másrészt hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. Több mint 700 gyermek vett részt a Madarak és Fák Napja programon a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A nyíregyházi erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a botanikus kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. Színes programokkal várja a családokat a Városi Gyereknap Nyíregyházán. Koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat, írja a Város honlapja. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára, ingyenesen. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tették le esküjüket ma. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnöké a parlament. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdú Szabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
3: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni. Megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
2: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt lesz a szél. Napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best

0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Azért szeretem a Beszapamet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: több kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Hinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Balaton parton.
1: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
1: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best